0: meg a családok utalvány formájában. Egy ember életét vesztette abban a lakástűzben, amely délkörül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben. A 7. emeleti lakásban csaptak fel a lángok, a tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem ért el a felsőbb szinteket. Az oltás közben kimentették azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, több lakó füstmérgezést szenvedett, őket a mentőkórházba vitték. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt, jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője mondta a Sláger FM-nek.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretett Szolgálat teherautója. Ezek a felszerelések Szeretett Szolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket. Többek között hajléktalan ellátó programjaink is hasznosítják, nyáron is megrendeztük a hajléktalan emberek lelki gyakorlatos egyhetes táborát, ahol 50 résztvevő lakott az előző években a szigetről begyűjtött sátra.
0: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a sátrukat vagy adományként leadják. Az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után többen is felkeresték a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáját, írta a 24.hu. Bár a fővárosból kevésbé volt látványos a jelenség, szempanaszok miatt így is sokan mentek a Mária utcai szemészeti klinikára. Az alig tucatnyi beteg szeme az elmondások szerint káprázott és kiszáradt, egy embernél retina elváltozást találtak, de a probléma ebben az esetben is átmeneti volt. A klinika tapasztalatai szerint a napfogyatkozás szemészeti veszélyei ma már szélesebb körben ismert, így az emberek jobban odafigyelnek a megelőzésre. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétek között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és hogy ma mennyire aktuálisak leszünk, azt gondolom, hogy ennél aktuálisabbak talán nem is tudnánk lenni. Kedves Drusszámot, régi kedves barátom.
2: Andrások egymás között,
1: annyira örülök neked, Gáspár András, mindig, amikor jössz. Hát és amikor születésnapodon látogatsz el a stúdióba.
2: Augusztus 18-a,
1: annak meg pláne.
2: Sok zseniális embernek a születésnapja. Én nem tartozom ezek közé, mert nem tartozom a zsenik közé, csak hétköznapi tevékeny alkotó embernek érzem magam. És igen, ma van a 18. Nem.
1: Én azt nem is akartam megkérdezni.
2: Nem a 18.
1: Ez tök
2: 70-es
1: mindegy,
2: vagyok.
1: Jó, Isten értesen.
2: Viszont iszonyat jól tartom magam. Mondjad, mondd, légy szíves,
1: tényleg
2: András.
1: Tényleg jól tartod magad. Én nem foglalkozom általában az életkorral, de igen, hogy rólad, és most nem azért, mert itt ülsz, hogy is már itt vagy, de egyébként nagy megtiszteltetés, hogy ezen a napon jöttél, és nem nyaralsz valahol, mert a legtöbben azt csinálják, hogy születésnapon nem is hajlandók dolgozni. Örülök neked, nem mondtam volna meg, hogy mikor születtél. Tényleg olyan kortalan vagy.
2: Én kicsit számára. Highlandernek érzem magam. Nem köszöntem a kedves hallgatóknak, nagyon örülök, hogyha a születésnapomon ezt a néhány percet velem és Andrással töltik. Valahogy ez ez genetika, de szerintem ebben benne van az is, hogy egy sportolok. Hát ma reggel is úgy kezdtem el, reggel 6 órakor felkeltem, és oké, születés, és akkor mi van? Nap,
1: ja, ami és akkor mi?
2: Hozzá kell tennem egy újabb energiát ahhoz, hogy mindez, amit nem tudom, Gáspár Andrásnak hívnak, az működni tudjon. Én úgy tekintem magunkat itt a mindenségben, és tudom, te is írsz fontos dolgokat, foglalkozol olyan régiókkal, ami tulajdonképpen az alkotásnak a régiója. Te is lehozol történeteket olyan helyekről, amik lehet, hogy a hétköznapi emberek számára nem láthatóak. Én úgy tekintek magunkra, lelkekre, emberekre, és ez nem ezotéria, hogy kaptunk valamilyen ajándékot, a lelkünket, kaptunk bizonyos képességeket, de ezek önmaguktól nem tudnak a felszínre jönni, és nem tudnak a 3D-ben létrehozni olyan dolgokat, amikkel üzenünk, tanítunk, segítünk, szórakoztatunk embereket, és ezért gondoznunk kell, én azt gondolom, a képességeinket, és én szerintem ezt teszem azzal, hogy sportolok, hogy színdarabokat hozok létre, és ezeket átadom az embereknek, hogy oktatok drámaiskolában, ugye, ahol fiatalokkal foglalkozom 18 éve, és írok.
1: Na, és tőled kapunk ajándékot születésnapon. A hallgatók most azt, hogy itt olyan útravalókat adsz, amit kevesen. Én meg tőled konkrétan kaptam.
2: Igen.
1: Egy kézzelfogható ajándékot, azt mondtad elsőként. Mert hogy innen...
2: Te vagy az első,
1: a kiadóból, András. Jöttél ide.
2: Így van, ugyanis az volt, hogy jövök ide hozzád egy interjúra, és útközben, mert most vidékről érkeztem, felhívott a kiadó, hogy itt van.
1: Hogy ott vannak a könyvek.
2: Igen, ez a Metropolis Media Group adta ki a Jutalom kirándulás 2065 című sci-fi thrilleremet, ami a negyedik regényem. Majd ha van... Ha tudok erről beszélni, nem volt könnyű szülés ez a történet.
1: Hát azért jöttél,
2: nem alkotói
1: erről.
2: Oldalról. És felhívtak, és akkor arra gondoltam, hogy késektől lett 2-3 percet, de
1: de ide tudod adni, és köszönöm.
2: És itt van ez a könyv a te kezedben, úgyhogy, de annyira jó látni. András, látlak
1: hát
2: téged,
1: elhiszem,
2: most
1: igen.
2: Elmondom a nézőknek, ugye rádió műsor, nincs tévés, nem igen. Tudom, közvetítés. András lapozgatja, és nekem komolyan mondom, könnyek vannak a szememben, mert emögött a történet mögött, hogy ott van ez a könyv, egy nagyon komoly sztori van. Na, mert ez 2020-ban született egyébként, és most 26-ot írunk. Nem vártam. Én szerettem volna ezt már akkor kiadni.
1: 520 oldal, kedves hallgatóink. Tehát egy iszonyat vastag. Na igen. De hát ez be van anyag.
2: Igen. És
1: elkezdem olvasni.
2: Móránál jelentek meg, ugye a Móra könyvkiadónál jelentek meg, nem tudom, mennyit beszélhetek.
1: Bármennyit.
2: Jó. A Móra könyvkiadónál jelentek meg könyveim, az első Föld 2 záróvizsga sci-fi volt. Nagyon jól indult egyébként. Egy probléma volt 2020-ról, mi jut eszedbe?
1: András, hát a COVID. Más.
2: Így van. Tehát ez a COVID kellős közepén jelent meg. És mondta nekem Pacskoszki Zsolt, aki gondozta a könyvet, a szerkesztő, zseniális szerkesztő egyébként, kitűnő kolléga, hogy hú, ez azért nem olyan jó egy kezdőírónak. És közben elég jó példányszámban indult el a történet, de utána marketing író-olvasó találkozók szerinted voltak 2020-ban, 21-ben nulla, tehát nem egy könnyű dolog. Utána 2021-ben jelent meg a Héj nélküli című disztopikus kalandregényem, szintén Young Adult, tehát a Földkettő is, és a Héj nélküli is Young Adult, ugye fiatal felnőtteknek, tehát ez értelemszerűen a 13-14 pluszosoknak, plusz az olyanoknak, mint te, aki érdeklődik a világ iránt, szereti a kalandokat, érdekli a jövő, és a Héj nélküli egyébként a Hubbin, ami egy magyar irodalmi, ifjúságirodalmi díj, az egyik legfontosabb díj. Ott én bekerültem a shortlistre, képzeld el, a legjobb öt közé, és ott nem nyertem, de hát mégis
1: hát más, akkor is, hát
2: második könyves íróként egy hogyne. Ilyen csodálatos.
1: Igen.
2: És a Móra úgy annyira jó volt a kapcsolat a kollégákkal, hogy én leadtam nekik egy felnőtt könyvet, felnőtteknek szóló, tehát nem jángadáltat, hanem felnőtteknek szóló, tiszta. Ez egy Merovin korban járó thriller. Szerintem borzasztóan izgalmas, nagyon, nagyon sok rész könyv, és picit üzen a jelenkorunknak, ugyanis a történet csak nagyon röviden, tulajdonképpen a Merovin kor az egy brutális időszaka volt a középkornak, az egyik legsötétebb, tehát ott a királyok egymást gyilkolták, egymás, nem tudom, lányait rabolták el, erőszakolták meg, tehát ilyen erkölcsileg egy nagyon csúnya korszak, és volt némi, vagy van némi analógiája azzal a korral, amiben benne élünk. És ott van egy tiszta szívű fiatal, érte kisgyerek csecsemő, aki gyerekkorában kasztrálnak, és egy apáca zárda elé helyezik, hogy mi miért történik, az később derül ki, ugyanis a fiú, ahogy felnő, elkezdi nyomozni a
1: hulkát,
2: ahogy ez kell, és bizony ráébred brutális dolgokra, és ott ebben van a politika, van, nem is tudom, egyfajta katolicizmus kritika, és a regény tulajdonképpen mondom, egy ilyen nyomozás történet.
1: De várjál, most melyik évnél tartunk?
2: Most tartunk 2002-2003, szerintem a Tiszta az 4-ben jelent meg, szerintem 2003-ban, bocsánat.
1: Okay.
2: Tehát 20-21, utána kimaradt a 22, és 23-ban jelent meg a Tiszta, és utána viszont a Móra könyvkiadónál, tehát tök jól dolgoztunk együtt, egyszer csak jött egy szerkesztőváltás, vagy koncepcióváltás, hogy a Young Adultról lemondanak.
1: Aha.
2: Tehát ez nyilvánvalóan piaci okok miatt nehéz. Tehát az a korosztály, akiknek én írok, engem azért szeretnek író-olvasó találkozókon, mert én 13, 14, 15, 16 és a fölötti fiatalokkal kommunikálok. Ráadásul az író-olvasó találkozóim mind interaktívak. Tehát ugye drámatanárként kitaláltam ezt a helyzetet, hogy nem oda megy az íróbácsi, és akkor nézik távolra a gyerekek, és félve föltesznek kérdéseket, hanem ott olyan, eltelik 3-4 óra, és a leggátlásosabb, a legvisszafogottabb, a legmagába fordulóbb kamasz, ugye azok, akik érted, nem mennek egymásra nézni, játszanak, és boldogok, és azt kérdezik, hogy akkor hol lehet ezeket a könyveket megvenni. Tehát én ilyen világot építettem, és bizony a Móra lemondott erről a korosztályról, és ennek következtében a jutalomkirándulást, amit leadtam a Pacskoszki Zsoltnak, aki elkezdett rajta dolgozni, menedzselni, azt mondta Zsolt, nekem ezt a levelet kaptam, hogy nagyon sajnálja, de most csönd lesz ezen a területen.
1: Aha.
2: Utána Zsolt is elment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, ott nagyon érdekes történet, így bemutatkoztam neki, ugye egy olyan író, akit a Móra elkezdett gondozni, felnőtteknek szóló könyvét is kiadta, és akkor feltette nekem a kérdést az új főszerkesztő, azon gondolkodok, András, hogy miért kell egy színésznek írni? És tudod, éreztem, hogy itt zárt kapu, tehát nincs lehetőségem itt tovább lépni.
1: És aztán elkezdtem... a kéziratot? És vitted máshova?
2: Hát így, akkor, hát ugye ma már azért máshogy működik, tudod, nem az, hogy van egy kinyomtatott 500 oldal. Így van, e-mailen elküldöm, elküldtem kiadóknak, és azt képzeld el, ez egy disztopikus regény. 2065-ben játszódik, Hunniában, el tudod képzelni, ugye közép-kelet-európai ország, Hunnia. Nyilvánvalóan ez Magyarországból nőtt ki ez a társadalom, ami ott felépült a 2065-ös közép-kelet-európai országban, és valamilyen oknál fogva egy évtized alatt egy európai szilícium völgyén nőtte ki magát, olyan mennyiségű innovációt önt a világra ez az ország, aminek következtében gazdaságilag megerősödik. A környező országok, akiket annak idén elcsatoltak Trianonnál, mind különböző népszavazásokon ehhez az országhoz akarnak csatolódni, uh-huh. tehát így elkezdi vonzani a környezetét ez az ország.
1: De milyen izgalmas.
2: És egy világhatalom lesz belőle, de hogy miért? Természetesen a regényben erre választ kapunk, és elkezdenek ennek az országnak fizetni a világcégek, tehát most képzeld el a, nem tudom, a Samsungot, vagy a, nem reklámozok, bocsánat, jó, tehát okay. a világcégeket, hogy egyszer csak megjelennek olyan mobiltelefonok, amik sokkal fejlettebbek, mint az övéik. Uh-huh. És nem tudom, havonta jönnek ki az újabb típusok.
1: Ezek mind benne vannak?
2: Tehát az benne van, hogy gyakorlatilag a háztartási dolgoktól egészen az űrtechnológiáig és a harcászatig ez az ország olyan mennyiségben önti az innovációkat, hogy nem tud a világ lépést tartani. Nagy cégek, és sorra dőlnek be a cégek a világban, és aztán jön egy olyan találmányuk, a jutalomkirándulás program, amiben bevonnak egy államilag alapított iskolát, az Új Út középiskolát a kísérlet folyamatában, és tulajdonképpen annyit jelent az első, amikor már diákokon kísérletezhetnek, az első kirándulás alkalmával az történik, hogy a kirándulásról visszatérő diákok, azok egyszer csak elkezdenek tanulmányi versenyeket nyerni, felpörög a szociális kapcsolataik, a politikai kapcsolataik, politikai klubokat szerveznek, természetesen az államhatalomnak az eszméjét közvetítve, tehát őket hívják jutalomdiákoknak, és egészen egyszerűen utolérhetetlen teljesítményeik lesznek sportban, tehát a legkülönbözőbb területeken. Egy probléma történik a programban, hogy az első kirándulás egyik diákja meghal. Tehát történik egy ilyen baleset, és a második programra már gondosabban készülnek fel a program fejlesztői, úgy választják ki a gyerekeket, hogy megalapítanak ez az ország egy virtuális parkot. Az első virtuális park Budapesten jön létre, a Vajdahunyad várában egyébként. Itt csak zárójelesen mondom, hogy én nagyon sokat kommunikálok a könyvvel kapcsolatban, és én elmentem a Vajdahunyad várába, csináltam fotókat, videókat, és bevallom, lehet, hogy sokan megvetnek engem ezért, de AI segítségével átalakítottam a Vajdahunyad várának a mezőgazdasági múzeumát egy Hunnia innovációs központját bemutató kiállítássá, és a háta a Vajdahunyad várának odaépítettek egy óriási konténer, de egy brutális, ha ellátogatsz az Instagramra vagy a TikTokon, okay. nézd meg, okay. ott láthatod, hogy hogyan néz ki a Vajdahunyad
1: vár. Szóval nem messze, úgyhogy át is fogok sétálni.
2: Hogy nézd meg, hogy most hogy okay. néz ki, de ha megnézed az Instán, hogy mit hoztam
1: létre. Okay, miből mi lett?
2: És így választják ki, tehát ez a virtuális parkban, egy virtuális kalandjátékban vesznek részt a fiatalok, és a győzteseket küldik el utána a második jutalomkirándulásra. Nyilvánvaló ez a virtuális játék egyébként a 2043-as Budapesten játszódik, egy polgárháború, egy uh-huh. alternatív jövőben, vagy múltban, egy polgárháború területén, és ott kell egy questet végrehajtani a fiataloknak.
1: Szóval szeretsz időben utazni.
2: Így van. Igen, viszont van egy kis üzenete is ennek, hogy itt 2043-ban én jósolok, uh-huh. és nem vagyok Nostradamus, nem erről van szó, csak nézem a politikai folyamatokat, nézem a világ folyamatait, nézem azt, hogy hogyan működnek a demokráciák, az autoriter rendszerek, hogyan helyezkednek egymás mellé a különböző autoriter rendszerek, hogy keresik a kapcsolatokat, és 43-ban egy alternatív jövőben kalandoznak a főhőseim, akik ebben nyernek, ebben a kalandban, ők mehetnek a második jutalom kirándulásra.
1: Na majd képzeld el, a 2043-ban előveszik ezt a könyvet, és tényleg lesznek benne olyanok.
2: Hát figyelj, a 84-ről is beszélnek, tudom, így, meg az űröd összeáról, hogy túlhaladod, de közben mégiscsak olyan folyamatokat ábrázol, amik a későbbi jövőben értelmezhetőek.
1: Akkor előrángatjuk, ha majd még él a főszerkesztő, hogy miért ír egy színész. Hát azért.
2: És az a lényeg, hogy a második jutalom kirándulásra aztán kiválogatják a diákokat. Annyit tudni kell, hogy az első jutalom kiránduláson elhuny diák.
1: Igen.
2: Szerelme. Az nem akar ott lenni ezen a jutalom kiránduláson, ugye a másodikon, nem akar elmenni a virtuális parkba, de kap egy üzenetet a halott szerelmétől, hogy legyél ott, gyöngy, így becézi, a legszebb magyar szó a gyöngy, így hívja a szerelmét, legyél ott, mert ott kell lenned, találkozni fogunk. És a második jutalom kirándulás, és nem spoilerezek többet, a második jutalom kiránduláson gyakorlatilag a csapat ráébred arra, hogy egy brutális jövőt felrajzoló állami kísérletnek ugye a részesei, és ha ez a kísérlet sikerrel jár, akkor az nagyon komoly veszélyt jelent az országra, az emberiség, a polgárokra, hunni a polgáraira, és az egész föld emberi társadalmára, és elkezdik szabotálni a programot. És tulajdonképpen a jutalomkirándulás 2065 ennek a szabotációnak, a szabotálásnak, ennek a forradalomnak a története. És hogy mi a vége, azt nem mondom
1: el. Hát azt nem mondd el, azt majd most szépen, ez most már bekerült
2: ez 24-én kerül a könyvesboltokba, de lehet most már a galaktikabolt.hu.
1: Meg tudják.
2: Ugye a Metropolis Media adja ki azt a elképesztően sikeres és nagymúltú sorozatot, a Galaktika. Biztos hallottál.
1: A magazin. Ja, hát
2: hogyne tudnám. Ők gondozzák, és ők találnak meg izgalmas könyveket.
1: Jó helyre kerültél.
2: Figyelj, nekem az, hogy a Mund Katalin, hogy mondjam el a szerkesztő nevét, aki visszaírt nekem április 12-e előtt erre a könyvre, amire kaptam olyan visszajelzést kiadótól, elolvasták, és azt mondták, András, gratulálunk, remek könyv, de nincs most itt az ideje, hogy ezt felvegyük a portfóliónkba. És elég erőteljes volt a levélnek az áthallása, hogy egy olyan rendszerben élt, közben abszurd, hát jönnek-mennek rendszerek, tehát ez...
1: nem is kell, hogy ez ugye befolyásolja.
2: Igen, a Radioactive című számban van ez, Schlager Rádió, akkor biztos ismerjétek, All System Goes, Sun Hasn't Die, tehát, hogy jönnek-mennek rendszerek, a nap nem fog meghalni. Érted?
1: De
2: tehát
1: élni,
2: tehát a jövő az
1: ezt most a hallgatóknak, a jövő az itt van.
2: Az
1: itt
2: létezik.
1: Van a, és itt van a kezemben.
2: És a jövőt mi fog, és nagyon fontos, ez a regény ugye egy új generációnak a hangja. Uh-huh. És egyre több, ugye mi történt most, tényleg nem akarok politizálni, csak sokan azt mondják, hogy a fiatalok forradalma volt ez a rendszerváltás itt Magyarországon. És tulajdonképpen ezzel a regénnyel 2020-ban, mondom, akkor kezdtem el írni, igen, és sőt, szerintem 20-ra már be is fejeztem szerintem, hogy ezt üzenem, hogy vagy ezt nem üzenem, de hogy ez olyan didaktikus, csak hogy erre szeretném a fiataloknak a figyelmét felhívni, hogy volt egy ilyen tendencia, tanítok, elmondhatom, hogy a fiatalok úgy várják, hogy a világ olyan legyen, amit a kezükbe adnak, amit mutatnak nekik. Szülők, nem tudom, vesznek nekem lakást, kocsit, nem tudom, valami, fizetnek valami diplomát, és akkor majd lesz valami. Nem. Nekik kell formálni a jövőt, mert különben megtörténhet az, ami ebben a regényben benne foglaltatik. Uh-huh. És igazából nekem azt mondta Mund Katalin, aki megtalált, hogy hát úgy írok, mintha ez film lenne. Ő olvasta, és azt mondta, vetített egy filmet. És az van, hogy én
1: hát esküszöm... Pont, hogy színész tud így írni.
2: Hát igen, mert sokat szinkronizálok, rengeteg ugye tanítok, nagyon sok szituációval igen. dolgozom, igen. színpadon játszom, tehát ez valóban benne lehet ebbe. És ami fontos, hogy én látom, hogy ez a történet egy hollywoodi mozi lesz. Most csinálok, majd lesz egy olyan TikTok, meg ilyen Insta videóm, amiben eljátszom azzal, hogy a mostani hollywoodi sztárok közül kik vihetnék, Scarlett Johansson például.
1: De jó.
2: Igen, akkor az Matt Nicholson, ő és a fiatalok közül is.
1: Kiosztod a szerepet.
2: Kiosztom, és elnézést kérek minden AI gyűlölőtől, de igenis csinálok egy ilyen videó részletet, amiben ők benne vannak, mert látni akarom ezt a sztorit, és ennek a sztoria egyébként ez az új utakon, ha működik a dolog, akkor hát, én már második részt írom, de nyilván van az kell, hogy bizonyos mennyiség ebből elfogjon, uh-huh. és ha ebből elfogy bizonyos mennyiség, akkor a Metropolis Media azt fogja mondani, hogy jöhet a második, uh-huh. ami ez most ugye Hunnia és Közép-Kelet-Európában játszódik, Erdély az egyik helyszínünk, a második rész az Észak-Korea és a világ uh-huh. konfliktusáról fog szólni, és a harmadikban pedig kilépünk az univerzumba, ahol az emberiség keresi majd a helyét. Hogy méltóak vagyunk-e arra, hogy legyen egy bolygónk még az univerzumban, mert egyesét kaptunk, és erről én ezekről írok, hogy itt az esély, gondozzuk, ápoljuk a környezetünket, emberi kapcsolatainkat, a földet, a társadalmat, figyeljenek oda a fiatalok arra, hogy milyen politika van körülöttünk, és lépjenek be, változtassanak, ha úgy látják.
1: Zseniális egyébként, hogy úgy tudsz beszélni, olyan szenvedéllyel beszélsz róla, de értem, és szívből gratulálok. gyakorlatilag megnyomtam egy gombot, és az, vagy még meg is kellett ja, nyomni, és azonnal, és nézd meg, hol tartunk, tehát kb. Még már egy percünk sincs, ja. De születésnapod van, úgyhogy még engedj meg. És a hallgatók is, tehát egyrészt szívből ajánljuk, ajánlom, Jutalom kirándulás 2065, ezzel a címmel keressék. Én azt sem tudtam, hogy te Gáspár András Gáspár vagy.
2: Ez, nem akarom az időt ezzel húzni, beszélünk a születésnapomról, de azért Gáspár András néven 2020-ban elhunyt, 19-ben elhunyt egy Gáspár András nevű sci-fi szerző, aha. És a Móra azt kérte tőlem, hogy legyen válasszunk valami. Valami másik nevet, de tartsam meg a Gáspár Andrást. Uh-huh. És akkor erre jött ez a tréfa igazából, mert én a humort is imádom, és szerintem ebben a könyvben is van, hogy Gáspár András Gáspár, szerintem ez nagyon jó.
1: Zseniális.
2: Igen. És ha majd nagyon nagy sztár leszek, akkor csak annyi lesz, hogy G-A-G, gag, ami a humorban mit jelent.
1: Igen. Értek, a legjobb humor, része. Van. Na, van itt egy játék, mindig játék szokás, hogyha valaki könyvet hoz nekem, akkor kinyitom valahol, és nézd meg, nem beszéltünk össze, hogy hol nyílt ki, mi a fejezet címe.
2: Jaj, ne! Ez az út a pokolba vezet, de durva vagy. Hát az, de ez hogy?
1: Hát tök véletlenül, hát az 520 oldalból ez így nyílt ki.
2: Jaj. Na,
1: hát nem baj, a pokolba vezető út, és legyen jó kedve, vagy legyen
2: örömmel, boldogsággal kikövezve.
1: Kerek minden? Tehát most látom, nagy a boldogság is. Megértem.
2: De figyelj, ez, hogy ma felhívnak, hogy megjelent a könyv, és hozhatom hozzád.
1: És azt mondtad, hát hogy ennél olyan, nagyobb mint a gyerekedet napi... adnád nekem. És
2: így van, így van. Ott most a gyerekemet, igen, öleled, bár elég kemény, tehát azért csatolt be a okay. biztonsági évet. Abszolút csodálatos feleségemmel ünnepeltünk reggel, Balázs Ágnessel, ő írónő, és csodálatos dolgokat ír, szerintem nem tudom.
1: Szereti a te világodat? Írói világodat?
2: Ő egy pic, írói vonalon igen, ő azt mondja, hogy nagyon jól írok, de ő gyerek és ifjúsági könyveket
1: tudom,
2: ír. Tehát
1: tudom.
2: Ő még attól, azt a korosztálynak, annak a lelkét ember. Ápolja, ugye, hogy legyen, hogy mondjam, a gyerekek fel legyenek készítve arra, uh-huh. hogy azért a világ, amibe belépnek, ott nem biztos, hogy lesz szeretet, és hogy közvetítsék. És én viszont fordítottan, hogy én azt látom, hogy nagyon sok gyűlölködés van, gondatlanság van, meggondolatlanság, felelőtlenség, és én meg felkiáltó jeleket teszek, hogy figyeljünk oda. Egyébként igen, és a este pedig a lányommal fog. Mert most Budapesten maradok, mert holnap megmegyek a nagy családommal ünnepelni, a feleségem sajnos most nem lehet velem, mert egyik rokonunkat ápolja éppen. Úgyhogy így ez fura, ez a történet, de az történik, a lányom feljön ma este hozzám, miután elment, utána írom a Jutalom kirándulás 2070-et.
1: Hát én olyan boldog pillanatokat kívánok, amilyeneket majd te fogsz szerezni az olvasóknak ezzel a könyvvel. Sok csillogó szempárt. Nagyon
2: nagyon köszönöm.
1: Tényleg megtiszteltél, és a jó Isten, mindig úgy szoktam felköszönteni a számomra fontos embereket, és most akkor ezt abszolút kezeld is, ha én kérlek, hogy a sok élményt és értéket a következő 365 napos utazáshoz. Ezt kívánom.
2: Köszönöm neked. Szépen.
1: Vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, a születésnapos Gáspár András Gáspárral beszélgettem.
2: Köszönöm.
1: Keressék,
2: a figyelmet.
1: Kövessék, szeressék a Jutalom kirándulás 2065 című. Hát most akkor mondom, sodró, lendületű, sci-fi thriller összeesküvéssel, virtuális valósággal, szerelemmel, árulással és minden mással műfajú könyvét. Na, Andrástól elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendégekkel, nem sokára jövünk vissza.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendég, és ugyanolyan fontos téma, meg ugyanolyan fontos vendég természetesen, mint az első részben. És tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy a vendégek és az alkotók nem csak a kilincset adják egymásnak, de a mikrofont is. Kedves hallgatóink, Holló Pannát, vagy ha úgy tetszik, Holló Pannit köszöntöm, ennek kaptam a bizalmat, és köszönöm neked, köszöntöm nagy szeretettel. Nem találkoztunk még sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörtént.
2: Így van, ez az első alkalom.
1: Jó, hogy jöttél. Jó,
2: hát
1: hogy
2: jöttél. Köszönöm, hogy jöhettem.
1: Ne viccelj, hát jó dolgokkal kapcsolatban mindig a kulturális élet újdonságait próbáljuk bemutatni. Azért egy Disney piknik az meg nem egy rossz újdonság, meg apropó.
2: Olyan szempontból mindenképpen újítás, hogy ez nem egy egyszerű koncert, hanem egyszerre egy kvízjáték is. Így a családok, baráti társaságok egy közösségi élményben tudnak részt venni, miközben mindenki kedvenc Disney dalait is hallhatják majd.
1: És pont ahogy készültem a veled való beszélgetésre, pont azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen micsoda merítési lehetőség van, ugye? Abban, hogy Disney dalokat lehet versenyeztetni egyáltalán, vagy abból gálát készíteni, egy best of-ot.
2: Egyébként igen, mert lássuk be, hogy a Disney mesék azok, amelyek több generáció számára olyan élményt jelentenek, és nem csak a nosztalgia szempontjából, hanem maga az élmény, az a kis varázslat, az a kis mese, ami a Disney filmeken keresztül visszajön, még egy felnőtt, még számomra is, megmondom őszintén, én őszintén részt veszek majd a programon, és nagyon várom, pont ezért, mert egy pillanat alatt vissza tudok csöppenni a Disney mesék által abba a tündér mesébe, amiben egyébként gyerekkorunkba kerülünk általuk, vagy legalábbis ezzel én itt voltam, remélem, hogy a hallgatók is így gondolnak erre.
1: Biztos vagyok benne. Hol lesz ez, mert ezt nem mondtuk el?
2: Dunaharasztiban, a Laffert Kúriában, a főút 172-es szám alatt.
1: Szeretjük.
2: Igen.
1: Dunakeszit is szeretjük, de Dunaharasztit is szeretjük természetesen, meg a Laffert Kúria elkötelezett hát kulturális missziósait. Ami egyébként olyan szempontból is egy, hát pont a múltkor beszélgettünk erről, egy ügy. Szerintem az, hogy még vannak ilyen programok, ahol közösséget lehet építeni, ugye milyen világot élünk, mindenki a telefonját nyomkodja, iszonyatos mennyiségű információ áramlik be, és az ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni ezek között. Ezért kellenek ilyen.
2: Mindenképp kellenek, igen, az olyan helyszínek, ahol közösséget tudunk teremteni. Itt ez lenne egyébként az egyik célunk a Laffert Kúriában, hogy mint egy kulturális bázis nem csak a Dunaharasztin élőket, hanem a környező településeken, városban lévőeket is szeretettel várjuk ezekre a programokra. Úgy vettük észre, hogy egyre inkább kialakul egy törzsvendégkörünk, akik egyébként szintén különböző településekről, sőt vannak, akik Budapestről járnak hozzánk, és ők egymással is olyan könnyen megtalálják a hangot a következő rendezvényen, mint régi ismerősök üdvözlik egymást, és az annyira csodálatos, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy kiállítás, vagy színházi előadás, koncert, ezek az emberek tudják, hogy egy olyan műsort és olyan előadást kapnak nálunk, hál' Isten, örülünk, hogy örülnek ők is, amelyért megéri oda menni, és egy olyan közösségbe találhatják magukat, ahol otthon érzik magukat.
1: Jövő héten van? Ugye
2: a 28-a pénteken. 28-án. Igen,
1: igen. Pont a közösségről jutott eszembe meg, hogy itt már ismerősként üdvözlik egymást, tehát hogy azért nagyon ritkák az ilyen találkozási terek manapság. A kínálatotok meg nagyon színes.
2: Igen, és pont ez lenne a célunk, hogy mindenki megtalálja a neki tetsző programot.
1: De kaptok visszajelzést, hogy ez tetszett, ez kevésbé, mi lenne?
2: Igen, igen, kapunk, határozottan kapunk egyébként, és ez nekünk segítség is annak megfelelően, hogy a következő évi műsort hogyan tervezzük. Uh-huh. Úgyhogy bátorítom is.
1: Nem mondtam titulust, igen, a nevedhez, ugye nem?
2: Igen, én a Laffert Kúriának az egyik programszervezője és tárlatvezetője vagyok egyébként. Az ottani állandó kiállítás kapcsán találkozhatnak velem az odalátogatók.
1: Ez azt jelenti, hogy a kurátor is te vagy a kiállításnál?
2: Nem, én utólag csatlakoztam a a kiállítás történetéhez. Igazság szerint az már megvolt, amikor én csatlakoztam a Kúria csapatához, és nem csak az állandó kiállításnak vagyok a tárlatvezetője, hanem a házbejárásokat is én tartom, ugyanis a Laffert kúria egy 1700-as évek elején épült barokk kúria, amelyet az eredeti állapotának megfelelően igyekeztek felújítani, és épp ezért annyira csodálatos és gyönyörű, és mind a belső, mind a külső építészeti elemei, hogy minden odalátogatót beszokott cippantani, és többnyire mindenki igényli, hogy menjünk egy kört, beszéljük meg a történetét. Tehát, hogy is mondjam, igen, gyakorlatilag én a kúria szakértője vagyok inkább.
1: Na, hát azért milyen jó titulusok ezek.
2: Egyébként igen, ez jól illen a névjegykártyámra.
1: Hát abszolút, meg a kulturális életben is azért. Szerintem a kultúrában dolgozni az mindig egy kiváltság.
2: Igen, igen, az biztos, és nagyon feltöltő élmény is egyébként.
1: No, ezt a Disney programot ki találta ki?
2: Hát a Disney program... Ez egy létező program, Zambó Brigittának és Szaszák Zsolt színművészeknek a projektje, és gyakorlatilag ők nekik már korábban különböző Disney-s előadásokon, Disney témájú koncerteken ugye közreműködtek, mint fellépők.
1: Igen, igen,
2: és nekik jutott az eszükbe, hogy ők ebből szeretnének egy kvízes előadást készíteni, amely egyébként nagyon nagy sikerre talált, és ez is, hogy is mondjam, olyan közösségépítő ereje van. Ugye egyrészt maguk a dalok, a zenék, a Disney varázs, az minden korosztályt be tud húzni, de az, hogy van egy kis verseny, egy kis játék, az gyakorlatilag nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is egy behúzó erő, és teljesen megértem, mert nagyon érdekes is.
1: Hát milyen jó, hogy ők is, és innen csókoltatom őket, voltak már nálunk ebben a műsorban, hogy ráéreztek erre, hogy azért az emberek szeretnek a zenével játszani, hiszen mennyi érzést, élményt társítunk egy-egy dalhoz. Ki tudja, mi történt akkor, amikor éppen az illető először hallotta.
2: Igen. Mi az a érzelmi visszacsatolás, igen, amit kivált belőle.
1: Szeretik ezt a fajta műsort nálatok? Dunaharasztén? Vagy ez majd kiderül most?
2: Ez majd kiderül most, ez lesz nálunk az első, viszont olyan szempontból nagyon különleges, hogy ez lesz az első alkalom Brigittának és Zsoltnak is, hogy élő zenés kísérettel fognak felcsendülni a dalok. Igen. Egy kamerazenekar kíséri majd őket, és hát ugye hozzájön még a kúriának a gyönyörű épülete, a környezet, hát abban bízunk, hogy valóban egy kis Disney mesébe csöppennek majd ezáltal a hozzánk látogatók.
1: A zenekart ők hozzák, vagy azt ti?
2: Azt ők hozzák, igen.
1: Tehát ők kompletten viszik a produkciót,
2: igen,
1: hozzátok.
2: Igen.
1: Én azt hallottam, hogy tényleg a Dunaharaszt egy ilyen befogadó közeg. Akár a Vagabond Korzót nézzük, akár a ti programjaitokat, ott az egész éveset, hogy nyitottak.
2: Igen.
1: Aztán, hogy most mi a különbség a budapesti közönség, meg a Dunaharaszti, mert egyébként meg sokan járnak,
2: igen,
1: Budapestről is ki, vagy be, nem tudom, ezt hogy kell mondani, de hozzátok a programjaitokra.
2: Igen. Emellett olyan szempontból is nyitottabbnak mondanám magunkat, hogy például a kiállítótereinket mindenféle művésznek nyitva tartjuk, tehát, hogy akik még kezdőbbek, amatőrebbek, vagy még nem kaptak helyet más kiállító térben, de szeretnének kiállítást szervezni, azok felé is.
1: Tehát kifejezetten a képzőművészet?
2: Képzőművészek felé is, igen, de igazság szerint előadók, zenekarok számára is. Gyakorlatilag mindenki számára, aki egy minőségi előadást tud biztosítani, vagy éppen egy kiállításhoz ugye a munkákat, azokat örömmel látjuk.
1: Hát, tudod, ezzel most mi fog történni, magadra szabadítasz mindenkit?
2: Tudom, de nem is baj.
1: A múltkor pont a főnökasszonyt kérdeztem, hogy megy ez, hogy képzeljük, hogy minden önjelölt művész jelentkezik, mert ugye nem olyan sokból tart ki deríteni az e-mail címet.
2: Igen. Hát úgy tudom, hogy igen, legalábbis nálam is szoktak, bár ők többnyire nem nálam csapódnak le, én már akkor kapom meg őket, hogyha úgy ítélték meg.
1: Van befogadás.
2: Igen, a vezetőség.
1: Tehát egyébként, tehát jelentkeznek olyanok is, akik tényleg jók?
2: Igen.
1: A maguk területén?
2: Igen, igen, igen.
1: Tehát bele lehet futni.
2: Persze, persze.
1: Nem ördögtől való annyira ez.
2: Egyáltalán nem, sőt, a jelenlegi kiállításunk is olyan művészekből áll, pont művészekből, akik pontokból készítenek különböző nagy vagy kisebb méretű festményeket, különböző stílusokban, akik nálunk állítanak ki először.
1: De jó.
2: És egyébként elég gyönyörűek a képeik.
1: Elhiszem. A kúriában mit tapasztal? Most gondolom, az a család.
2: A Laffert család.
1: Egy családbarát meg.
2: Jaj,
1: meg.
2: Bocsánat, igen. Hogy...
1: Hát, hogy a kúria, hogy akik hozzátok ellátogatnak, milyen korosztály? Az egész családnak? Hát hiszen a programok is nagyon széles körűek.
2: Igen, gyakorlatilag 0-tól 99 éves korig mindenki számára biztosítunk programokat, emellett különböző foglalkozások kaptak nálunk otthont, például a babás ringatóktól kezdve legós játszó, hogy is mondjam, foglalkozások gyerekeknek, különböző kézműves programok, tehát a kicsikre többnyire mindig gondolunk, számukra mindig vannak programok, az idősebbek számára is nagyon szeretnénk, hogy mindig legyen olyan program, amire el tudnak jönni. Most nyáron főleg szabadtéri színházakat tartunk, arra is nagyon sok érdeklődő szokott jönni különböző műfajokon belül. A szeptemberi programok között például operett is várható, tehát tényleg próbálunk minden korosztály számára a programokat
1: megszólítjátok
2: biztosítani.
1: Megszólítjátok őket. Igen. A szabadtéri színház az az épület előtt van?
2: Hát az épületnek van egy hatalmas kertje, és jó, gyakorlatilag benne, igen. Ott, igen, igen, és olyankor a teraszon építünk színpadot. Igen, én nagyon szeretik. Igen.
1: Nyári rendezvényeket?
2: Igen, igen, főleg, hogy olyankor kinyit a kis bár, koktélozgatnak, fröccsözgetnek az emberek, aztán leülnek, megnézik a színdarabot, többnyire vígjátékokat szoktunk érni, és mindig nagyon jó hangulatban telnek.
1: De ők is azt kérnek, azért kéritek?
2: Igen,
1: a
2: igen.
1: Hogy
2: jobban szeretik a nyár estéken a vígjátékokat, mint a súlyosabb drámákat.
1: Hát, nem jó ott ki zökkenni egy picit a hétköznapokból?
2: Igen, igen, épp ez az, igen.
1: Abszolút megértem őket. Most pont a kollégáid, illetve a ti helyzeteteket kérdezem, hogy nektek például ott kell lennetek, vagy ott vagytok minden programon?
2: Nem mindig van mindenki minden programon jelen, de igen, tehát, hogy azért biztos, hogy legalább két kollégám ott van az adott rendezvényen, attól függően, hogy ki volt éppen a főszervező, vagy kik azok, akik segítenek, de mindig van tőlünk valaki a helyszínen.
1: Mi dönti el egy rendezvény sikerét egyértelműen a jegyek eladott mennyisége?
2: A jegyeladás egyrészt, de a visszajelzések is nagyon fontosak, mert hiába kelt el sok jegy az adott rendezvényre, hogyha utólag rossz ízzel nyilatkoznak róla az emberek.
1: Oké, tehát nektek egyébként nyilvánvalóan a közönség visszajelzése a legfontosabb.
2: Igen. Igen, egyébként ez nagyon fontos, főleg, hogy tekintettel arra, ugye, hogy mi nem Budapesten vagyunk, hanem agglomerációban, sokkal inkább ismerik egymást az emberek, főleg akik ugye kulturális eseményekre járnak, mint ahogy mondtam, összeállnak azok az emberek, akiknek közösebben az érdeklődésük, és hogyha, hogy mondjam, rossz ízzel távoznak, nem olyan műsort kaptak, amire számítottak, akkor ez futótűzként terjedt köztük végig, úgyhogy nyilván az lenne a célunk, vagy hát az az igazi siker, hogyha magas jegy eladás mellett egy jó visszajelzést kapunk az adott előadásról.
1: Jó, jogos, abszolút, amit mondasz. Azon gondolkodtam még, hogy persze fontos a közönség visszajelzése, de azért az sem mindegy, feltételezem, hogy a művész hogy érzi magát nálatok.
2: Persze, persze. Igazság szerint még nem tudok olyan művészről, aki ne érezte magát.
1: Sejtettem. De hogy vannak visszajárók is?
2: Igen, igen.
1: Akik rendszeresen megfordulnak nálatok?
2: Igen, igen, például a Lilium Társulat, ők tavaly is tartottak nálunk előadásokat, idén
1: is. Tanúsítáik?
2: Igen, igen, igen, igen, igen.
1: Szeretnek oda járni.
2: Igen, és mi is szeretjük őket.
1: Szuper. Szuper. Hát és ők ráadásul, ha jól tudom, akkor többnyire vígjátékokat játszanak.
2: Így van, igen, igen.
1: Ahogy
2: igen.
1: Kell. Koncertekkel hogy álltok? Most tulajdonképpen ez a Disney is egy koncert lesz, ugye?
2: Igen, igen.
1: Főleg a zenekarral kiegészülve.
2: Így van, tehát gyakorlatilag ez egy kvízest, és mindeközben egy nagyon érdekes koncert élmény is, de koncertekkel is készülünk. Ebben megmondom őszintén, hogy nem én vagyok a kompetens, mert a zenés rendezvényekben nem én járok el, de például a legközelebbi ez egy bluesest lesz, úgy tudom, de Kőszegi Zsolt kollégám
1: innen
2: az.
1: Aki, öleljük őt.
2: Igen, ő is téged egyébként.
1: Na, örülök neki.
2: De ő az, aki a zenés rendezvények kapcsán főszervező.
1: Hát a zene az fontos, ugye, ezt már megbeszéltük, hogy ahhoz emlékeket, érzéseket, élményeket társítunk. Ahogy filmekhez is, tehát azért jó ez a augusztus 28, mert Disney kvíz, meg Disney gála, de közben meg azért filmek is vannak benne.
2: Igen, persze.
1: És filmzenék.
2: Igen, igen.
1: És azért egy film az mindig valamivel többletet ad egy dalnál, hiszen ott azért történet van, ott jelenetekhez is az ember tud társítani valamit. Na, mi fog itt történni? Mennyit tudsz a műsorról?
2: Hát ez itt az fog történni, hogy ugye több különböző Disney meséből állítják össze a kvíz kérdéseket, a Kahoot alkalmazás segítségével tudnak majd a nézők a kvízre, az adott kvíz kérdésre válaszolni.
1: Már én nem ismerem az alkalmazást, lehet, hogy a hallgatók sem, akkor besegíts kérlek.
2: Igen, segítek. A Kahoot alkalmazás gyakorlatilag egy kvíz játékokra készült alkalmazás.
1: Ezt le kell tölteni a telefonra.
2: Így van, viszont itt elegendő, hogyha mondjuk összeáll egy ötfős csoport, akkor elég egy embernek letölteni az okoskészülékére ezt az alkalmazást, így úgymond többen is tudnak egy eszközön keresztül játszani, és amikor megjön tehát a kérdés feljön az alkalmazáson keresztül, akkor ad hozzá válasz opciókat is. Azokra ugye rákattintanak, és maga az alkalmazás nem csak azt nézi, hogy helyese vagy helytelen a válasz, hanem hogy mennyi idő alatt válaszolnak. Összesíti az eredményeket, és így a legvégén az idő és helyes válaszoknak megfelelően rangsorolja az embereket.
1: Na, elég praktikus.
2: Elég praktikus,
1: modern,
2: igen.
1: Szempontból. És hát gondolom a Brigiék meg Zsolttal gondoskodnak arról, hogy ez azért változatos legyen.
2: Így van.
1: Ez kívül izgalmas.
2: Emellett úgy állították össze a kérdéseket, hogy különböző nehézségi szintű kérdések vannak, így a kisgyerekek is tudnak pozitív élménnyel távozni, emellett a valódi nagy Disney szakértőket is elvileg meg tudják majd szorongatni a kérdéseikkel. Kíváncsian várom.
1: Hát most én azóta, amióta tudom, hogy létezik, meg hogy lesz nálatok ez a program, azon gondolkodtam, hogy na én vajon mennyire tudnám a választ.
2: Megmondom őszintén, hogy én is ezen töprengek, mert én biztos, hogy részt veszek.
1: Az oké, biztos vagyok benne, de hogy például az a

0: Hát, hogy ez amellett, hogy közösséget épít, élményt ad, még tudást is.
1: Igen, igen, nyilván ez, hogy mondjam, nem is tudom, hogy a mindennapokban mennyire tudjuk hasznosítani, de ki tudja, lehet, hogy...
0: Sose tudni.
1: Igen, lehet, sose hogy aztán nyilván. Ezen múlik majd a milliómos, vagy milliós kérdés.
0: Így van, igen. Így van. Mennyire látod előre a programjaitokat évvégéig? Megvan?
1: Igen, igen.
0: Ugye a Blues-t mondtad, hogy lesz sok minden, meg operett ebben a fél évben még, de mennyire dolgoztok előre, mennyire kell előre dolgozni?
1: Minimum 3 hónapra előre szervezzük a rendezvényeket, de mi általában 1 évre előre összeállítjuk őket, és hogyha megvannak úgymond az üres dátumok, akkor még azoknak, vagy az üres helyeknek megfelelően szoktunk egyéb programokat, de legalább 3 hónappal előre.
0: Nincsenek leszerződtetve a művészek, meg a produkció?
1: Hát,
0: vagy már más időszakot élünk?
1: Más időszakot élünk, igen. Igen,
0: nem kell évekre előre.
1: Nem kell évekre előre.
0: Ezt mondogatják a pályatársaid, akik jönnek ide a rádióba. De én nagyon örülök neki, hogy itt a művelődés terén még vannak ilyen művelődési... Mi vagytok ti egyébként?
1: Ugye
0: nem mertem művelődési házat mondani, ugye ez teljesen más a...
1: Igen, igen.
0: Nálatok.
1: Igazság szerint mi kulturális bázis vagyunk.
0: Az is egy szép megnevezés.
1: Igen, mert ugye a József Attila Művelődési Ház, amely ugye Dunaharasztinak a művelődési háza, és neki, tehát hogy mi oda tartozunk gyakorlatilag, csak egy másik.
0: Különálló.
1: Igen,
0: egységként,
1: és arra jutott a vezetőség, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy kulturális bázis.
0: Hát és milyen jó, hogy a kulturális bázison találkozhatnak a Dunaharasztiak.
1: Igen.
0: Úgyhogy én sok csillogó szempárt kívánok nektek, nem csak augusztus 28-án a Disney-n, hanem az összes programon. Mi a pontos webcím, ahol megnézhetik?
1: dunaharasztikultúra.hu.
0: Hát ezt nem fogják el.
1: Igen, igazatok nélkül. Igen, igen.
0: Gondolom az összes létező közösségi oldalon is ott vagytok.
1: Így van, a Laffert Kúriára minden platformon rá lehet keresni, és javaslom is, hogy kövessenek be minket a hallgatók, hogy láthassák a színes programjainkat.
0: No, hát akkor ezt kívánom neked én is, hogy sok csillogó szempárt, és gyere gyakrabban.
1: Köszönöm.
0: Tudjunk beszélgetni ezzel.
1: Köszönöm szépen.
0: A programjaitokról. No, még egyszer, hogy itt voltál, és kedves hallgatóink, azért nem búcsúzom még, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Gáspár Andrásnak és Holló Pannának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszüntették a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Sokat kaszált a főváros a szigeten, az iskolakezdést támogatják a fővárosi kerületek. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Közleményükben emlékeztettek, a NAV vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozóhatóság a nyomozást már korábban felfüggesztette. A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett és igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a sziget miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét az MT-vel. Az idei rendezvényen mintegy 357 ezer látogató vett részt a kumulált napi belépések számát tekintve. A látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csak egyetlen napra látogatott ki. A nem budapesti fesztiválozók, ideértve a külföldieket is, a szigeten kívül 98 ezer forintot költöttek. Ennek 38%-át szállásra, 31%-át vendéglátásra, 17%-át szórakozásra, 13%-át pedig Magyarországon belüli utazásra. Rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást 10 budapesti kerületben, mivel az iskolakezdés különösen az első osztályos diákok szülei számára akár 100 ezer forintos kiadást is jelenthet, az önkormányzatoktól ez komoly segítséget jelent. A kerületek többségében elsősorban a rászoruló családokra gondolnak, a gyermekenként 20-60 ezer forintos iskolakezdési támogatással, de vannak olyan önkormányzatok, például a ferencvárosi, ahol nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeke után jövedelemtől függetlenül bárki igényelheti a támogatást. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 29-én rendezik meg a generáli OVT Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BME előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadság híd látványa és a 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Százával találtak hibás eszközöket a kalandparkokban. GPS segítségével találták meg a biciklitolvajt. 24 ingatlant kell kisajátítani a Budapestnek a 3-as metró meghosszabbítása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A hatóság idei ellenőrzési és vizsgálati programjában az egyik legfontosabb terület a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és a szórakozási célú sporteszközök üzemeltetésének vizsgálata. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdai MT-jének küldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezés, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövet segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem is tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntető eljárás. Összesen 24 olyan ingatlan van a 3-as metró tervezett szakaszának nyomvonalában, amelynek tulajdonjogát meg kell szerezni a fővárosi önkormányzatnak, számolt be róla a Népszava. Ráadásul ezen ingatlanok már évtizedek óta kiszabályozott területen vannak, és ezzel együtt sem lesz egyszerű feladat a felvásárlásuk. Ezek között szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ ZRT-nek ezért mihamarabb meg kell indítania az érintett ingatlanok megvásárlását, illetve kisajátítását. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól viszont az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Arról beszélt, hogy az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi mércén a vízállás és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. Augusztus 22-én Frida Kahlo életébe és művészetébe enged bepillantást a Várkert bazár filmvetítése. A dokumentumfilm a festő ikonikus, színes önarcképei mögött rejlő személyiséget és élettörténetet vizsgálja Kahlo levelei művei segítségével, valamint világhírű szakértők és művészettörténészek közreműködésével. A film a művészetében megjelenő szimbólumok mellett kreativitásának és alkotói világának forrásait is feltárja. A különleges képsorok nagy része Mexikóvárosban, többek között Kahlo egykori otthonában, a legendás Kékházban készült. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a magyar jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparád és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a magyar jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri

0: hallgatom, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Kájer Bálint és zenekara, ők zárják majd egyébként a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoáriában népszerű Dixielandőrök zöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulóján, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek, és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Kájer Bálint és zenekara pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal, és hadd ne mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, no és persze hamisítatlan Ínyenc kavalkádot.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben, évvégén megszűnik az 5%-os áfa az újépítésű ingatlanokra. Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tüzijáték az államalapítás ünnepén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Meghalt egy ember abban a lakástűzben, amely kedden dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben, közölte a Katasztrófa Védelem Facebook bejegyzésben. A közlés szerint a 7. emelet egyik lakásában keletkezett tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem érte el a legfelsőbb szinteket. A tűzoltó egységek az oltás közben mentették ki azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba vitték. Idén december 31-én lejár az újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza, ami jelentős drágulást hoz majd várhatóan a családi házak kivitelezésében. A szakértő figyelmeztet, aki a következő években tervez építkezni, annak már most rá kell kapcsolnia, hogy ne csúszson ki a határidőből. Fontos tudni, hogy a kedvezményes áfa igénybevételéhez nem elegendő az év utolsó napján benyújtani a terveket. Ahhoz, hogy az építtető élhessen az 5%-os áfa lehetőségével, a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg kell kapnia a hatósági tudomásulvételt is. Szakértők szerint a telekválasztástól a jogerős tervekig tartó időszak biztonságos évvégi befejezéshez az augusztusi-szeptemberi kezdés az utolsó pillanat az egyes szakterületeket tervező szakemberek és a hatóság várható leterheltsége miatt. Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn, jelentette be Gémesi György, a település polgármestere. Mint mondta, sok helyről kapott kommentet és feljegyzést arról, hogy miként lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a belvárosi napokat a hagyományoknak megfelelően már tűzijátékkal szeretnék zárni Gödöllőn. A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. A központi ünnepségről ugyan még nem tűnik el a tűzijáték, azonban jelentősen csökkentik a hosszát, a 30 perces műsorban mindössze 10 perc lesz a tűzijáték. Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok Összművészeti Fesztivál várja az érdeklődőket, a városban augusztus 20-án azonban már hosszú évek óta nincs tűzijáték, azt a lakosság megkérdezését követően szüntette meg az önkormányzat. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás született az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napján, közölte a kormánypárti képviselőcsoport.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Egyetlen. Bővítették az integritás hatóság jogköreit, és létrehozták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament korlátozta több közjogi tisztség betölthetőségének idejét, valamint rászorultsági alapon 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetett be. A Tisza frakció közlése szerint 0%-ra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája, és megkezdődött az igazságszolgáltatási média és közlekedési rendszer átalakítása is. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.

0: Igen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.

0: Éred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változ.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszüntették a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Sokat kaszált a főváros a szigeten, az iskolakezdést támogatják a fővárosi kerületek. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Közleményükben emlékeztettek, a NAV vizsgálatai alapján az ukrán pénzszállító ügyében bűncselekményre utaló nyom bizonyíték nem merült fel, emiatt a nyomozóhatóság a nyomozást már korábban felfüggesztette. A nyomozás teljes lezárásához még hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz most megérkezett és igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a sziget miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét az MT-vel. Az idei rendezvényen mintegy 357 ezer látogató vett részt a kumulált napi belépések számát tekintve. A látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csak egyetlen napra látogatott ki. A nem budapesti fesztiválozók, ideértve a külföldieket is, a szigeten kívül 98 ezer forintot költöttek. Ennek 38%-át szállásra, 31%-át vendéglátásra, 17%-át szórakozásra, 13%-át pedig Magyarországon belüli utazásra. Rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást 10 budapesti kerületben, mivel az iskolakezdés különösen az első osztályos diákok szülei számára akár 100 ezer forintos kiadást is jelenthet, az önkormányzatoktól ez komoly segítséget jelent. A kerületek többségében elsősorban a rászoruló családokra gondolnak a gyermekenként 20-60 ezer forintos iskolakezdési támogatással, de vannak olyan önkormányzatok, például a ferencvárosi, ahol nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeke után jövedelemtől függetlenül bárki igényelheti a támogatást. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali OVT Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BME előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadsághíd látványa és a 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
2: Több helyen is lesz tűzijáték Veszprém vármegyében, mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Elültották a Só és Üskü közötti tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Légiparádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légiparádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző repülőgépek, szállítórepülők, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. A légiparádé kizárásaként három Gripen nemzeti színű füstcsíkkal húz át a Duna felett, majd egy H-225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval. A légijárművek dinamikus bemutatója és a díszelgő áthúzások miatt a környéken élőknek és a ott tartózkodóknak fokozott hanghatásokra kell számítaniuk. Az államalapítás ünnepén Veszprém vármegyében és a Balaton északi partján is több helyen tűzijáték zárja az augusztus 20-ai programokat. A rakétákra azonban idén különösen figyelnek a szervezők. A hetek óta tartó szárazság és a fokozott tűzveszély miatt az országban, illetve a Balatonnál is akad már példa arra, hogy inkább lefújják a programot. A Balatontól távolabb Sümegen találhatunk biztosan meghirdetett augusztus 20-ai tűzijátékot. A sümegi várban 20 órakor történelmi lovasjátékok és mongol lovas kaszkadőr show kezdődik, majd 21 óra 30-kor a várból fölövik fel az ünnepi tűzijátékot. A legnagyobb Veszprém megyei városok közül Pápa, Ajka és Várpalota jelenleg közzétett augusztus 20-ai programjában nem szerepel tűzijáték. Veszprémben idén nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Tihanyban nem hagyományos tűzijátékkal készülnek. 21 óra 30 perctől az apátság falán 2x12 perces ünnepi fényjátékot vetítenek. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke, munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításán. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen közlekedni a várnegyedben, a Jókai Mór utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A várlift építéséről korábban már beszámoltunk, a veszprémi főegyházmegye a várnegyed megújításának részeként egy különleges rejtett megoldást választott. A lift akna a várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Eloltották Veszprém vármegyében a Só és Öskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, írja a katasztrófa védelem közleménye alapján a Portfólió. A tájékoztatás szerint egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltásban két honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a rendőrségnek a 8-as főút érintett szakaszát több órára le kellett zárnia. Újabb részleteket közölt az országos mentőszolgálat a hétfő délutáni Szápár és Csetény között történt balesetről. A mentők egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállított a kórházba, írja a Beol. A helyszínen a műszaki mentés miatt a forgalom egy ideig félpályán haladhatott, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kellett megközelíteniük az érintett útszakaszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Webfilmpiknik.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
12: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
12: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hét.

0: Eladták a cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert. Újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovászpatona külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdei ajnövényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset, a veszprémi város részben szárazfűves cserjés terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A cserpes sajtműhely eladása után a céget a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi karakterét. Egy hetes ejtőernyős gyakorlatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok Európai Légierőjének 57. harci kutatómentő százada az MH-47-es bázis repülőtéren. A kiképzés az USA F-37. Légiszállító századával együttműködésben zajlott, az ugrásokat pedig egy C-130J Herkules teherszállító repülőgépből hajtották végre. Az amerikai állomány a pápai bázis egyik felújított beton hangárjában készült fel az ugrásokra. Osztrák cég lett a befutó a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal egyik jelentős fejlesztésénél. A Világgazdaság beszámolója szerint a Svitelszki vasútépítés az Almásfüzitő és Komárom közötti 13,6 km-es szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 km-es szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfüzitő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben, ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az E.ON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadság tér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az E.ON hálózat fejlesztése várhatóan csaknem 4 héten keresztül befolyásolja majd a Buhim utcán közlekedők mindennapjait, ezért az érintetteknek célszerű előre megtervezniük az útvonalukat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
0: Eladták a cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert, újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovászpatona külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdei ajnövényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset, a veszprémi város részben szárazfűves cserjés terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A Cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A Cserpes sajtműhely eladása után a céget a Moson-Magyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi karakterét. Egy hetes ejtőernyős gyakorlatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok Európai Légierőjének 57. harci kutatómentő százada az MH-47-es bázis repülőtéren. A kiképzés az USA F-37. Légiszállító századával együttműködésben zajlott, az ugrásokat pedig egy C-130J Herkules teherszállító repülőgépből hajtották végre. Az amerikai állomány a pápai bázis egyik felújított betonhangárjában készült fel az ugrásokra. Osztrák cég lett a befutó a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal egyik jelentős fejlesztésénél. A Világgazdaság beszámolója szerint a Svitelszki vasútépítés az Almásfüzitő és Komárom közötti 13,6 kilométeres szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 kilométeres szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfüzitő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben, ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az EON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadság tér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az EON hálózat fejlesztése várhatóan csaknem 4 héten keresztül befolyásolja majd a Buhim utcán közlekedők mindennapjait, ezért az érintetteknek célszerű előre megtervezniük az útvonalukat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csabacilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
6: Van megoldás!
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobruher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
8: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
9: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
4: Eladták a Cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert. Újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovász-Patona külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdejaj növényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset, a veszprémi város részben szárazfűves cserjés terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A Cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A Cserpes sajtműhely eladása után a céget a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi karakterét. Egy hetes ejtőernyős gyakorlatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok Európai Légierőjének 57. harci kutatómentő százada az MH-47-es bázis repülőtéren. A kiképzés az USA F-37. Légiszállító századával együttműködésben zajlott, az ugrásokat pedig egy C-130J Herkules teherszállító repülőgépből hajtották végre. Az amerikai állomány a pápai bázis egyik felújított beton hangárjában készült fel az ugrásokra. Osztrák cég lett a befutó a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal egyik jelentős fejlesztésénél. A Világgazdaság beszámolója szerint a Svitelszki vasútépítés az Almásfüzítő és Komárom közötti 13,6 kilométeres szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 kilométeres szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfüzítő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben, ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az E.ON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadság tér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása. klímához és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az EON hálózat fejlesztése várhatóan csak nem 4 héten keresztül befolyásolja majd a Bohim utcán közlekedők mindennapjait, ezért az érintetteknek célszerű előre megtervezniük az útvonalukat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklámot

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Évvégén megszűnik az 5%-os áfa az újépítésű ingatlanokra. Tatabányán és Gödöllőn sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Meghalt egy ember abban a lakástűzben, amely kedden dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben, közölte a Katasztrófavédelem Facebook bejegyzésben. A közlés szerint a 7. emelet egyik lakásában keletkezett tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem ért el a legfelsőbb szinteket. A tűzoltó egységek az oltás közben mentették ki azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítségével hoztak ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba vitték. Idén december 31-én lejár az újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza, ami jelentős drágulást hoz majd várhatóan a családi házak kivitelezésében. A szakértő figyelmeztet, aki a következő években tervez építkezni, annak már most rá kell kapcsolnia, hogy ne csúszson ki a határidőből. Fontos tudni, hogy a kedvezményes áfa igénybevételéhez nem elegendő az év utolsó napján benyújtani a terveket. Ahhoz, hogy az építtető élhessen az 5%-os áfa lehetőségével, a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg kell kapnia a hatósági tudomásulvételt is. Szakértők szerint a telekválasztástól a jogerős tervekig tartó időszak biztonságos évvégi befejezéshez az augusztusi-szeptemberi kezdés az utolsó pillanat az egyes szakterületeket tervező szakemberek és a hatóság várható leterheltsége miatt. Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Gödöllőn, jelentette be Gémesi György, a település polgármestere. Mint mondta, sok helyről kapott kommentet és feljegyzést arról, hogy miként lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a belvárosi napokat a hagyományoknak megfelelően már tűzijátékkal szeretnék zárni Gödöllőn. A száraz időjárás és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán sem lesz tűzijáték. A központi ünnepségről ugyan még nem tűnik el a tűzijáték, azonban jelentősen csökkentik a hosszát, a 30 perces műsorban mindössze 10 perc lesz a tűzijáték. Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok Összművészeti Fesztivál várja az érdeklődőket, a városban augusztus 20-án azonban már hosszú évek óta nincs tűzijáték, azt a lakosság megkérdezését követően szüntette meg az önkormányzat. Több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítás született az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napján, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. A frakció szerint az intézkedések egyik fő célja a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt, ezért több korrupció ellenes és átláthatósági szabályt is elfogadtak. Szigorították a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítették az integritás hatóság jogköreit, és létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament korlátozta több közjogi tisztség betölthetőségének idejét, valamint rászorultsági alapon 100 000 forintos iskolakezdési támogatást vezetett be. A Tisza frakció közlése szerint 0%-ra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája, és megkezdődött az igazságszolgáltatási média és közlekedési rendszer átalakítása is. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat, befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon 2 sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás sodrás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésében, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében vízvezeték javítása miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
2: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi, dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
2: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
2: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
3: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Közpénzből készülhettek fideszes kampányanyagok, Pikó András feljelentést tett. A Balatonnál összehangolják a települések a tűzi játékokat. Vízkorlátozások léptek életbe Szolnokon és térségében. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Büntető feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt Pikó András a Polgári Józsefvárosért alapítvány ügyében. Józsefváros polgármestere szerint az önkormányzat által kikért dokumentumok alapján az alapítvány 5 millió forint közvetlen támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától a 2024-es önkormányzati választás előtt, és a pénzből a kerületben terjesztett lejárató kampányanyagok készültek. Pikó a Facebook oldalán kedden közzétett bejegyzésében leírja az önkormányzat adatigénylésére a jelenlegi miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos teljes dokumentációt kiadott.

0: feladata. A polgármester szerint ezekben részletes grafikai tervek is szerepelnek azokról a szórólapokról, amelyekkel a Fidesz jelöltjeit népszerűsítették, illetve politikai ellenfeleiket támadták. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka következik a Tagore sétányról. 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. Nem lesz viszont tűzijáték Balatonlellén, itt a naplementében feldíszített vitorlásokkal lampion felvonulásra indulnak a móló elől, este pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan megtekintik a környező települések tűzijátékait. Az augusztus 20-i tűzijáték hang és fényhatásai miatt a kutyák könnyen megijedhetnek és elszökhetnek. A MOL mintegy 350 töltőállomásán az autópályák menti kutak kivételével csipleolvasó segíti a megtalált állatok azonosítását és hazajuttatását. A sikeres beazonosítás feltétele, hogy a csiphez tartozó gazdai adatok napra készek legyenek. A rendszerről Bakos Piroska, a MOL szóvivője, média kapcsolati vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
1: Mi azt kérjük, hogy aki talál egy elkoborolt kutyus, és aki engedi magát megfogni, az hozza be a hozzá legközelebb lévő MOL töltőállomásra, ahol van kutyacsip leolvasó készülékünk. Az ottani kolléga ilyenkor leolvassa a kutyusnak a csipjét, ez egy számsort ad ki. Ez alapján, a számsor alapján lehet azonosítani a kutyát, illetve a gazdiát egy központi adatbázisban. Ilyenkor a kollégának fel kell hívni a önkéntes állatorvosainkat, akik folyamatosan rendelkezésre állnak, ők megnézik az adatbázist, és ha friss és jó a kutya gazdiának a telefonszám, akkor értesítik őt, hogy melyik MOL töltőállomáson várja őt a kutyája. Természetesen addig mi jól látjuk a kutyát, adunk neki inni, és ott várhatja a gazdáját.
0: A társaság azt javasolja a kutyatartóknak, hogy állatorvosuknál ellenőrizzék a nyilvántartott telefonszámot és e-mail címet. További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósága honlapján. A lépések azonban a lakosságot nem érintik. Hangsúlyozták, hogy a Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, illetve fokozottan korlátozzák, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség, ugyanakkor záporok északon helyenként előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Este.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

legfontos részleteket közölt a rendőrség az esküvői robbanásról. Szenzációs római szobor került elő a Dunából Dunaújvárosnál. Átadták az Ajkai óvoda új klíma berendezéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Fontos részleteket közölt a rendőrség az esküvői robbanásról. A tűzoltók az átvizsgálás során lőszereket találtak, ezért lezárták a környéket, több embernek pedig ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. A rendőrség tájékoztatása szerint az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül és nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat. A házban feltehetően második világháborús lövedékek, valamint egy aknagránát is volt. Az eddigi adatok alapján az egyik eszköz robbant fel. A készenlétre rendőrség helyszínre érkező tűzszerészei a veszélyes anyagokat elszállították. A robbanótestek azonosítása és eredete szakértői vizsgálat tárgyát képezi. A 43 éves esküvői férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás. A nyári forróság az állatok számára is nagy kihívást jelent, ezért a kánikula napjaiban az állatkert munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak lakóik jólétére. Állatgondozóik folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok viselkedését és állapotát, és mindenfaj

0: számára az egyedi igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítanak. Árnyékos pihenőhelyek, friss ivóvíz, dagonyák és medencék segítik őket abban, hogy könnyebben viseljék a nagy meleget. Az elmúlt 10 évben nagy hangsúlyt fektettek a veszprémi állatkert környezetének fásítására is. Ez idő alatt mintegy 10 000 terebélyes fát és cserjét ültettek el, amelyeknek köszönhetően ma már a látogatók árnyékos, zöld területen sétálhatnak végig a Gulyadombi területen. Mint fogalmaztak, a növényzet nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a természetes környezet megőrzésében és a talaj felmelegedésének mérséklésében is jelentős szerepet játszik. Egy szinte teljesen épp, több száz kilogrammos szobor került elő a folyómedréből a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt Dunaújvárosnál. A római lelet egy szinte teljesen épp szobor, amelyet a Duna nehezen kutatható részén találtak meg búvárok, számolt be a különleges felfedezésről a FEOL. A lelet kiemelése sem volt egyszerű, több száz kilogrammot nyomott, ezért további segítségre volt szükség ahhoz, hogy biztonságosan kiemeljék a mederből. A munkában a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is részt vettek. A pontos koráról, ábrázolásáról és jelentőségéről egyelőre további szakmai vizsgálatokat adnak biztos választ. A rekordközeli alacsony vízállás miatt az elmúlt hetekben olyan partszakaszok és mederrészek váltak kutathatóvá, amelyek normál körülmények között víz alatt vannak. A régészek és helyiek több különleges tárgyra is rábukkantak. Előkerült például egy Jupiternek szentelt római oltárkő, amelyről már a nemzetközi régészeti sajtó is beszámolt. Később egy másik oltártöredéket is találtak, amelyet a kutatók szerint Deusszolnak, vagyis a napistennek szentelhettek. A Városi Klímaprogram keretében adta át az Ajka Városi Óvoda Patakparti Intézmény egységében a klímaberendezéseket Horváth József alpolgármester. Az elöljáró kiemelte, hogy a nyár különösen meleg volt, több napon mértek 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. A város önkormányzata tavaly elindította a klimatizálási programot. Tavaly a 7 színvirág óvoda emeleti csoportszobáit, a méltó életesélye idősek otthonát, az Új Élet utcai idősek otthonát látták el klímaberendezésekkel. A Patakparti óvodában egy heten 4 emeleti csoportszobát láttak el klimatizáló berendezéssel. A beépített klímák öntisztító funkciósak, húzatmentes légáramlást biztosítanak, energiatakarékosak és csendes a működésük. A további tervekről szólva az alpolgármester elmondta, hogy szeretnék folytatni a 7 színvirág és a Patakparti intézményegység, valamint a bölcsőde klimatizálását.
1: Utat mindenkinek. Egy irányították a harmadik kerületben az Ürömi utat, kifelé a Szentendrei út után, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezertek a buszsávot, mert itt beszakadt az útpálya. Lezárták a fél útpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Grassalkovics útnál vízvezeték javítása miatt. A Helsinki úton befelé a Torontál utca előtt lezárták a külső sávot karbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. A forgalom egy sávon váltakozva halad, az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek a stúdióban, Csáky Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. DMC és a Cake by the Ocean, ezt a már is elsőként tartsanak velem.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, rengeteg program vár mindenkire a főváros, illetve Veszprém és környékén is. Többek között mentesítő vonatok indulnak a tűzijáték után. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részére. A tűzijáték egyébként rövidebb lesz az eddigiektől eltérően, utána 11-től hajnali fél kettőig óriási utcabulik lesznek majd itt a fővárosban. És többek között, hogy ne csak a budapestiek tudják élvezni a programokat, hanem az ország minden tájára haza lehessen jutni a bulik után. Újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz, hív az ország minden tájára, tehát ami szuper hír, indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjonak. A Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Game Free és a Heat is on, ez szó már is most nálunk.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez volt Ed Sheeran itt a Sláger FM-en, az énekes egyébként 14 évesen már Londonban koncertezett, a befutás előtt pedig sokszor barátok és rajongók kanapján aludt a két fellépés között, ma már pedig stadionokat tölt meg, de egyetlen dolog nem változott, gyakran továbbra is egyetlen gitárral és egy looppedállal áll ki a színpadra, és élőben építi fel maga köré az egész dalt, elképesztő atmoszférát tud maga köré teremteni, tehát ő volt Ed Sheeran újdonsága itt a Sláger FM-en. Már is szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról, majd a legnagyobb slágerek közül válogatunk nem sokára George Ezra és az Anyone For You pedig mindjárt szól nálunk. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Mindenkinek. Egy irányították a harmadik kerületben az Ürömi utat, kifelé a Szentendrei út után, mert itt javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezertek a buszsávot, mert itt beszakadt az útpálya. Lezárták a fél útpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítása miatt. A Helsinki úton befelé a Torontál utca előtt lezárták a külső sávot karbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert itt kertészek dolgoznak. A forgalom egy sávon váltakozva halad, az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a De Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, ha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára délelőtt 11 óra lesz, majd jönnek a legfontosabb hírek és információk. Kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekünk. 0630 30 30 95 8, ha pedig útnak indulnának, csak óvatosan. Nem sokára mondom majd a legfontosabb tudnivalókat az utakról. Most pedig az órazárásoként dr. Béres, Varga Viktor és Biga közös a kocintosszol nálunk. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több száz program várja az érdeklődőket az államalapítás ünnepén. Idén is rászorulók kapják a sziget után ott hagyott sátrakat. Az iskolakezdést támogatják a fővárosi kerületek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapest idén is számos programmal készül augusztus 20-ára az államalapítás és Szent István király ünnepére. Így a főváros több pontján kulturális, családi, zenei és hagyományőrző események várják az érdeklődőket. A programkínálatban a Budai Várban megrendezett mesterségek ünnepe, a Magyar Ézek utcája, koncertek, a Karmelita Kolostor és az Országház megnyitása, valamint a Duna feletti légiparádé és az esti audiovizuális show is helyet kap. A Margit sziget szintén kiemelt helyszíne az ünnepnek, ahol családi programokkal aktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi és kreatív foglalkozásokkal, valamint civil szervezetek eseményeivel várják a látogatókat. Az esti program 21 órakor kezdődik, és egy nagyszabású félórás fénysó részeként a korábbi évekhez képest rövidebb tűzijáték is látható lesz. Utána zenés táncos mulatságok várják az ünneplőket több helyszínen. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretetszolgálat teherautója a szigetről. Ezek a felszerelések Szeretetszolgálat országos intézményhálózatába kerülnek, nagy része rászoruló emberekhez fog kerülni, Budapesten pedig a hajléktalan ellátásban hasznosítjuk majd őket. Idén nyáron is megrendeztük a hajléktalan emberek lelki egy hetes táborát, ahol 50 résztvevő lakott az előző években a szigetről begyűjtött sátrakban.
2: A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelés marad a helyszínen, ami a sátorral érkezőknek előírt 30 eurós letétnek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik haza

0: viszik a sátrukat, vagy adományként leadják. Rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást 10 budapesti kerületben. Mivel az iskolakezdés különösen az első osztályos diákok szülei számára akár 100 ezer forintos kiadást is jelenthet, az önkormányzatoktól ez komoly segítséget jelent. A kerületek többségében elsősorban a rászoruló családokra gondolnak a gyermekenként 20-60 ezer forintos iskolakezdési támogatással, de vannak olyan önkormányzatok, például a ferencvárosi, ahol nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeke után jövedelemtől függetlenül bárki igényelheti a támogatást. Augusztus 23-án 4. alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét, amely egész napos programsorozattal tiszteleg a hazai jazz előtt a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon a műfaj különböző irányzatai kapnak helyet. Fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Kvartett, a Hodek Trio és a Coltrane Ligészi, az estét pedig Gájer Bálint és zenekara zárja. A szabadtéri koncertek mellett beltéri előadások is várják az érdeklődőket. A programokon való részvétel ingyenes. Megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség, ugyanakkor záporok északon helyenként előfordulhatnak. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, ahol zápor, zivatar is kialakulhat, az északnyugati harmadban akár heves zivatar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között vár.
1: Vezessenek óvatosan, lezárták a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. A pesti alsórakpartot lezárták 22 órától 21-én 6 óráig a Közraktár utca és a Havas utca között, továbbá augusztus 20-án csütörtökön 16 órától 23 óráig a Tráva utca és a Margit híd között is. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig, továbbá lezárásra készülnek délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták 21 órától 21-én reggel fél ötig a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között. Sávlezárásra készülnek továbbá napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay úti csomópontban elektromos közműjavítása miatt, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton pedig kifelé, valamint az Albert Irsay úton a Kerepesi út előtt is útszűkületre számítsanak. Lezárták a belső sávot az Őrs vezérterén a Füredi utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 11 óra után járunk pár perccel a stúdióban. Csáky Attila, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként az óra indításaként Taylor Swift vadonatúj slágere, The Fate of Ophelia Hessa már is nálunk.

A Sláger FM-et hallgatják, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. A műfaji kínálat széles lesz a fesztiválon, augusztus 20 és 26 között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti R Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta 3 árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programban egyébként 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket, mindez augusztus 20 és 26-a között itt a fővárosban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Lima és a Neverending Story pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára 11:30 lesz majd. Szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót az időjárásról is, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt ne tartsák magukban, osszák meg velünk és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Aki a fővárosban közlekedik, az nem megszokás volt, tegye ugye az ünnepi rendezvények miatt rengeteg forgalmi korlátozás van életben, hogyha pedig a belváros felé vennék az irányt, akkor válasszák a közösségi közlekedést, leginkább a metrót. Most pedig nézzük az időjárást! A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, lezárták a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. A pesti alsórakpartot lezárták 22 órától 21-én 6 óráig a Közraktár utca és a Havas utca között, továbbá augusztus 20-án csütörtökön 16 órától 23 óráig a Dráva utca és a Margit híd között is. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én 22 óráig, továbbá lezárásra készülnek délutántól a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták 21 órától 21-én reggel fél ötig a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között. Sávlezárásra készülnek továbbá napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsay úti csomópontban elektromos közműjavítása miatt, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton pedig kifelé, valamint az Albert-Irsay úton a Kerepesi út előtt is útszűkületre számítsanak. Lezárták a belső sávot az Őrs vezérterén a Füredi utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára majd dél lesz, lassacskán jó készülődést, illetve jó étvágyat kívánok az ebédhez. Itt a Sláger FM-en jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Számítok önökre a következő órában is, hiszen a legnagyobb slágerek közül válogatunk majd 12 óra után is. Stevie Wonder és a Part-Time Lover pedig jön az óra zárásaként, én Csák Attila vagyok. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokatás elő a múltból. Jó, hát vannak még plecsek.

0: műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM! Sláger FM!
10: Sláger FM!
12: Köszönjük!
11: A reklám után!

Eladták a cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert. Újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovászpaton a külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdei ajnövényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset, a veszprémi város részben szárazfűves cserjés terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A cserpes sajtműhely eladása után a céget a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése.

0: teremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi karakterét. Egy hetes ejtőernyős gyakorlatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok Európai Légierőjének 57. harci kutatómentő százada az MH-47-es bázis repülőtéren. A kiképzés az USA F-37. Légiszállító századával együttműködésben zajlott, az ugrásokat pedig egy C-130J Herkules teherszállító repülőgépből hajtották végre. Az amerikai állomány a pápai bázis egyik felújított betonhangárjában készült fel az ugrásokra. Osztrák cég lett a befutó a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal egyik jelentős fejlesztésénél. A Világgazdaság beszámolója szerint a Svitelszki vasútépítés az Almásfüzitő és Komárom közötti 13,6 km-es szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 km-es szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfüzitő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben, ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az E.ON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadságtér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az E.ON hálózat fejlesztése várhatóan csaknem 4 héten keresztül befolyásolja majd a Buhim utcán közlekedők mindennapjait, ezért az érintetteknek célszerű előre megtervezniük az útvonalukat.
1: Ezesenek nagyon óvatosan. Napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé a Zombori utca után és a 15. kerületben a Nyírpalota úton befele az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. Lezárták a belső sávot az Örs-vezér terén a Füredi utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Karbantartás miatt a H8-as helyett Kistarcsa és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek, H8-as pótlóbusz jár Szilasliget és Mogyoród érintésével, valamint H8 eljelzéssel Szilasliget és Mogyoród érintése nélkül. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény utómunkálatai miatt, időszakos korlátozásra készülnek a Mozaik utcában is, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdán út között közlekedik. Továbbá lezertek a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 12 óra után járunk pár perccel, az ebédhez jó étvágyat kívánok, a stúdióban továbbra is Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hosszú hétvége mellé. Vogue the Moon és a Shut Up and Dance pedig már is indítja az órát.

Jó PM és a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye az augusztus 20-ai a rendezvények előtérben, nem sokára mondom a részletes programokat, ugye rengeteg új programmal érkezik az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, kifejezetten a fiatalabb generációk igényeit is szem előtt tartották, az olyan hagyományos rendezvények mellett, mint a Mesterségek ünnepe, a Magyar Ízek utcája vagy a Duna felett megrendezett légipadrádé, idén különleges, friss programokkal készülnek a szervezők, ezzel is megmutatva, hogy az augusztus 20-a mindannyiunk ünnepe, mindjárt mondom a további részletes programokat is. Itt a Sláger FM-en pedig a Jetlag és az égen át, ezt folytatja most nálunk az órát.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára fél egy lesz, majd szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Majd a Coldplay érkezik, akik 2024 nyarán ugye jártak Budapesten, és nem is egy, nem is kettő, hanem három koncertet is adtak. A My Universe című slágerük a BTS-szel közösen mindjárt érkezik nálunk. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Biatorbágynál korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt csak a külső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és a 30-as kilométer között, illetve Székesfehérvárán az 50-es és a 63-as kilométer között. Itt szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készüljenek. Korábban kigyulladt egy jármű az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Fűzesabonynál, itt a 111-es kilométernél lezárták a külső sávot, illetve a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot is, a Margit híd és a Közraktár utca között. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délután egy óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Ha pedig útnak indulnának és bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, most pedig az óra zárásaként hozom Lady Gaga slágerét, Hold My Hand, ezt szólít a slágeren. Számítok önökre a következő órában is, én Csáky Attila vagyok.
1: A Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 56 mentési pontot telepít a mentőszolgálat a tűzi játék idejére. 4 napig ingyenes lesz a parkolás Budapest legtöbb fizetős zónájában. Párbeszédet kezdeményez Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az országos mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, közölte a szervezet az MT-vel. Azt írták, a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Dunapesti és Budai oldalának 56 gondosan kiválasztott pontjára települnek. A mentési pontok a mentők.hu/tűzijáték honlapon elérhető térképen és az életmentő applikációban találhatók meg. Augusztus 20-ától vasárnapig Budapest legtöbb közterületi fizetős parkolási zónájában nem kell parkolási díjat fizetni. Csütörtök munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgoztak le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rend szerint csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól. Navracsics Tibor az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen közzétett videóban Navracsics Tibor azt mondta, ma Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása az ország egységét rombolja és rontja a cselekvő képességet. Szerinte ezért meg kell indítani egy párbeszédet, amely felülírja a két oldal szembenállását. Két oldal helyett egyenes út kell, fogalmazott a volt miniszter. Őrizetbe vettek egy 43 éves öskülyi férfit a településen történt pirotechnikai robbanás ügyében, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A rendőrség szerint a férfi engedély nélkül és nem megfelelő körülmények között tárolt veszélyes anyagokat egy családi házban, köztük feltehetően második világháborús lövedékeket és egy aknagránátot. Az egyik eszköz felrobbant, a férfi megsérült, kórházba vitték. A környéket mintegy 100 méteres körzetben kiürítették. A veszélyes anyagokat tűzszerészek állították el, a férfi ellen közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás. Mintegy 15 milliárd forintot költhettek Magyarországon az idei Szigetfesztivál külföldi látogatói, írja a Forbes a GKI gazdaságkutató felmérése alapján. A fesztiválon körülbelül 58 ezer külföldi vendég fordult meg, akik fejenként átlagosan 260 ezer forintot költöttek Magyarországi tartózkodásra.

0: utazásuk alatt, a nemzetközi utazás költsége nélkül. A külföldi fesztiválozók átlagosan nagyjából egy hetet töltöttek Magyarországon, és a többségük a szigeten kívül is járt Budapesten vagy környékén. Magyar művészek Itáliáról készült alkotásait mutatja be egy szabadtéri kiállítás a Várkert bazárban, közölte a Várkapitányság. A kiállításon többek között Csontváry Kosztka Tivadar, Abanovák Vilmos, Szinyei Mersepál és Csók István Itáliához kötődő művei szerepelnek plakátokon. A látogatók 10 állomáson játékos feladatokon is próbára tehetik megfigyelő képességüket. A szabadtéri tárlat a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című időszaki kiállításához is kapcsolódik. Ma az államalapítás ünnepén az ország nagy részén napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, de északon és északnyugaton már erőteljesebben felhősödhet az ég. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este 26-33 fok között alakul.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Biatorbágynál korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt csak a külső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé vezető oldalán is, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és a 30-as kilométer között, illetve Székesfehérváron az 50-es és a 63-as kilométer között, itt szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készüljenek. Korábban kigyulladt egy jármű az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Fűzesabonynál, itt a 111-es kilométernél lezárták a külső sávot, illetve a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot is, a Margit híd és a Közraktár utca között. 0630 30 30 95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát a Sláger FM-en, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Amy Van Heusen slágere, Szalmár is a Rehab, én Csáky Attila vagyok, számítok önökre ebben az órában is, tartsanak velem!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hét, Ígit, a Sláger FM-et hallgatják nálunk, szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a stúdióban Csák Attila, és várnak mindenkit az augusztus 20-ai programok, többek között elektronikus zenei fesztiválra várnak mindenkit a Műegyetem rakparton. A rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb újítás az Elektro Rakpart kétnapos buli sorozata. Augusztus 20-án, tehát még a mai napon a Műegyetem rakpart nemzetközi színvonalú elektronikus zenei helyszíné változik, ahol külföldi sztár előadók és ikonikus hazai nevek is fellépnek, úgyhogy várnak mindenkit a Műegyetem rakparton a mai nap folyamán is, a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a legnagyobb slágerek változatosan. Bonnie Tyler és a Holding Out of a Hero, ezt már is most nálunk.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 1:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Majd hozom a Purple Disco Machine vadidú slágerét, aki tegnapi nap folyamán fellépett Zamárdiban a Strand Fesztiválon is. A Hörccel közös Wonderful Life mindjárt szólít a slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán. Biatorbágynál korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt csak a külső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Török Bálint és Martonvásár, azaz a 16-os és a 30-as kilométer között, illetve Székesfehérvárán az 50-es és a 63-as kilométer között. Itt szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készüljenek. Korábban kigyulladt egy jármű az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Füzesabonynál, itt a 111-es kilométernél lezárták a külső sávot, illetve a 3-as főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a budai alsórakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között egészen szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot is, a Margit híd és a Közraktár utca között. 0630 30 30 95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára délután 2 óra lesz majd, jönnek a legfontosabb hírek és információk is. Ha pedig lenne friss közlekedési információjuk az utakról, azt várom SMS-ben 06 30 30 95 8-as. A Hooligan Sláger, a Félember pedig jön az órazárásaként, szint számítok önökre a következő órában is. Csáki Attila vagyok. Jó hétvégét!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló. Hello Los Angeles!
1: Mi ez a hülyeség?
0: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
2: Várjatok, még nem végeztem.
0: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
2: Az első refrén már megvan.
0: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
2: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
0: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
3: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
4: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
4: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új

0: Pontos részleteket közölt a rendőrség az esküvői robbanásról. Szenzációs római szobor került elő a Dunából Dunaújvárosnál. Átadták az Ajkai óvoda új klíma berendezéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Fontos részleteket közölt a rendőrség az esküvői robbanásról. A tűzoltók az átvizsgálás során lőszereket találtak, ezért lezárták a környéket, több embernek pedig ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. A rendőrség tájékoztatása szerint az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül és nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat. A házban feltehetően második világháborús lövedékek, valamint egy aknagránát is volt. Az eddigi adatok alapján az egyik eszköz robbant fel. A rendőrség helyszínre érkező tűzszerészei a veszélyes anyagokat elszállították. A robbanótestek azonosítása és eredete szakértői vizsgálat tárgyát képezi. A 43 éves esküvői férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás. A nyári forróság az állatok számára is nagy kihívást jelent, ezért a kánikula napjaiban az állatkert munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak lakóik jólétére. Állatgondozóik folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok viselkedését és állapotát, és minden faj számára az egyedi igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítanak. Árnyékos pihenőhelyek, friss ivóvíz, dagonyák és medencék segítik őket abban, hogy könnyebben viseljék a nagy meleget. Az elmúlt 10 évben nagy hangsúlyt fektettek a veszprémi állatkert környezetén fásítására is. Ez idő alatt mintegy 10 000 terebélyes fát és cserjét ültettek el, amelyeknek köszönhetően ma már a látogatók árnyékos, zöld területen sétálhatnak végig a gulyadombi területen. Mint fogalmaztak, a növényzet nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a természetes környezet megőrzésében és a talaj felmelegedésének mérséklésében is jelentős szerepet játszik. Egy szinte teljesen épp, több száz kilogrammos szobor került elő a folyómedréből a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt Dunaújvárosnál. A római lelet egy szinte teljesen épp szobor, amelyet a Duna nehezen kutatható részén találtak meg búvárok, számolt be a különleges felfedezésről a FEOL. A lelet kiemelése sem volt egyszerű, több száz kilogrammot nyomott, ezért további segítségre volt szükség ahhoz, hogy biztonságosan kiemeljék a mederből. A munkában a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is részt vettek. A pontos koráról, ábrázolásáról és jelentőségéről egyelőre további szakmai vizsgálatokat adhatnak biztos választ. A rekordközeli alacsony vízállás miatt az elmúlt hetekben olyan partszakaszok és mederrészek váltak kutathatóvá, amelyek normál körülmények között víz alatt vannak. A régészek és helyiek több különleges tárgyra is rábukkantak. Előkerült például egy Jupiternek szentelt római oltárkő, amelyről már a nemzetközi régészeti sajtó is beszámolt. Később egy másik oltár töredéket is találtak, amelyet a kutatók szerint Deusszolnak, vagyis a napistennek szentelhettek. A városi klímaprogram keretében adta át az Ajka Városi Óvoda Patakparti Intézmény egységében a klímaberendezéseket Horváth József alpolgármester. Az előjáró kiemelte, hogy a nyár különösen meleg volt, több napon mértek 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. A város önkormányzata tavaly elindította a klimatizálási programot. Tavaly a 7 színvirág óvoda emeleti csoportszobáit, a méltó életesélye idősek otthonát, az Új Élet utcai idősek otthonát látták el klímaberendezésekkel. A Patakparti óvodában egy heten 4 emeleti csoportszobát láttak el klimatizáló berendezéssel. A beépített klímák öntisztító funkciósak, húzatmentes légáramlást biztosítanak, energiatakarékosak és csendes a működésük. A további tervekről szólva az alpolgármester elmondta, hogy szeretnék folytatni a 7 színvirág és a Patakparti intézményegység, valamint a bölcsőde klimatizálását.
1: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának. Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat. Az M1-es autóvaj a Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalomnál baleset történt. A 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán is Letenye felé vezető oldalán Török Bálint és Martonvásár között, valamint Székesfehérvárnál is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Korábban pedig a 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a Műegyetem rakpartot, ugye a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint péntek évfélig a Kóskároly sétányt is. Illetve lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és a Közrakter utca között pénteken reggel 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 2 óra után pár perccel pedig már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hosszú hétvége mellé. Jön majd Dua Lipa, itt lesz még nálunk. Rick Astley is, elsőként pedig Alex Foran újdonságával indul az óra. Ez már is a Fever Dream.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Augusztus végén pedig jön az állatkertek éjszakája, a rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesznek majd. Az este során részvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mítoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, valamint a Budakeszi Vadaspark, a Veresegyházi Medvotthon is csatlakozik egyébként. Mindez augusztus végén, tehát jön az állatkertek éjszakája itt a fővárosban is. A Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Rick Astley és a Together Forever, ez jön már is most nálunk.

0: Lambert és a Zify hegy szólt nálunk az előző percekben. Mindjárt majd helytünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. Majd Loi érkezik, aki már 14 évesen döntős volt a német Voice Kids-ben, de később egy egészen szokatlan TikTok videó is segített neki befutni. Egyszerűen énekelt egy palacsinta receptet. Aztán jött a Gold, amivel már Németországon kívül is megismerték. 2024-ben pedig Pondának öltözve még a német Masked Singert is megnyerte. Loi és a Get Lucky mindjárt itt a slágeren. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának, már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalomnál baleset történt, a 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M7-es autópályán is Letenye felé vezető oldalán Török Bálint és Martonvásár között, valamint Székesfehérvárnál is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak. Korábban pedig a 3-as főúton 60 belterületén a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a fél útpályát lezárták. A főváros útjairól pedig lezárták a Műegyetem rakpartot, ugye a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint péntek éjfélig a Kóskároly sétányt is. Illetve lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és a Közrakter utca között pénteken reggel 6 óráig, ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra számítani. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szép hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára délután 3 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Nálunk, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 06 30 30 95 8-as, aha, és a Take On Me pedig már is jön az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Van olyan állat a földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
4: A világ lenne a bálnája.
3: Az mekkora?
4: 30 méter.
3: Láttatok már bálnát élőben is?
5: Én élőben nem láttam, de videóban igen.
3: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
4: Nagyon sok ideig, azt tuti.
3: Ti meddig bírjátok?
5: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
3: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csukló
5: nem tudom.
3: És a busz az tud csuklani?
5: Ez most komoly kérdés.
3: Igen, komoly. Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
2: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings

0: mercurymarket.hu.
1: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Közpénzből készülhettek fideszes kampányanyagok, Pikó András feljelentést tett. A Balatonnál összehangolják a települések a tűzi játékokat. Vízkorlátozások léptek életbe Szolnokon és térségében. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Büntető feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt Pikó András a Polgári Józsefvárosért alapítvány ügyében. Józsefváros polgármestere szerint az önkormányzat által kikért dokumentumok alapján az alapítvány 5 millió forint közvetlen támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától a 2024-es önkormányzati választás előtt, és a pénzből a kerületben terjesztett lejárató kampányanyagok készültek. Pikó a Facebook oldalán kedden közzétett bejegyzésében leírja az önkormányzat adatigénylésére a jelenlegi miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos teljes dokumentációt kiadta. A polgármester szerint ezekben részletes grafikai tervek is szerepelnek azokról a szórólapokról, amelyekkel a Fidesz jelöltjeit népszerűsítették, illetve politikai ellenfeleiket támadták. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án este 9:30 kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka következik a Tagore sétányról. 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. Nem lesz viszont tűzijáték Balatonlellén, itt a naplementében feldíszített vitorlásokkal lampionok felvonulásra indulnak a móló elől, este pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan megtekintik a környező települések tűzijátékait. Az augusztus 20-i tűzijáték hang és fényhatásai miatt a kutyák könnyen megijedhetnek és elszökhetnek. A MOL mintegy 350 töltőállomásán az autópályák menti kutak kivételével csipleolvasó segíti a megtalált állatok azonosítását és hazajuttatását. A sikeres beazonosítás feltétele, hogy a csiphez tartozó gazdai adatok napra készek legyenek. A rendszerről Bakos Piroska, a MOL szóvivője, média kapcsolati vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
11: Mi azt kérjük, hogy aki talál egy elkoborolt kutyus, és aki engedi magát megfogni, az hozza be a hozzá legközelebb lévő MOL töltőállomásra, ahol van kutyacsip leolvasó készülékünk. Az ottani kolléga ilyenkor leolvassa a kutyusnak a csipjét, ez egy számsort ad ki. Ez alapján, a számsor alapján lehet azonosítani a kutyát, illetve a gazdiát egy központi adatbázisban. Ilyenkor a kollégának fel kell hívni a önkéntes állatorvosainkat, akik folyamatosan rendelkezésre állnak, ők megnézik az adatbázist, és ha friss és jó a kutya gazdiának a telefonszám, akkor értesítik őt, hogy melyik MOL töltőállomáson várja őt a kutyája. Természetesen addig mi jól látjuk a kutyát, adunk neki inni, és ott várhatja a gazdáját.
10: A társaság azt javasolja a kutyatartóknak, hogy állatorvosuknál ellenőrizzék a nyilvántartott telefonszámot és e-mail címet. További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján. A lépések azonban a lakosságot nem érintik. Hangsúlyozták, hogy a Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, illetve fokozottan korlátozzák, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat vízkivétel.

0: megint egyre erősödik a forróság, amely várhatóan pénteken tetőzik, de ezt követően se számítsunk sokkal hűvösebbre, mindössze 1-2 fokkal mérséklődik a hőség, ugyanakkor záporok északon helyenként előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható.
1: A legfrissebb közlekedési információkat csak itt, ha a Sláger FM-en mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Erős a forgalom az M7-es autópálya letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készülnek. Továbbá a főváros útjairól lezárták a 22. kerületben az Ezüstgaras utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt tűzoltók dolgoznak. A 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér Műegyetem metró megállót, valamint a Nagytétény felé kihagyja a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint pénteken éjfélig a Kóskároly sétányt is. 0630 30 95 8, ez pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 3 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a délután mellé. Már is itt van elsőként Niall Horan slágere, Szalmas nálunk a Heaven. Jó rádiózást is, szép délutánt kívánok mindenkinek!

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit ingyenes összművészeti fesztivállal majd Budapest ikonikus sugárútján. Ha szeretnének ön is a nyár utolsó hétvégén pezsgő kulturális programokkal zárni, akkor augusztus 28 és 30-a között irány az Andrássy út, a 6. Tefest ismét ingyenes koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és sporteseményekkel tölti meg Terézváros legikonikusabb helyszínét. Az összművészeti fesztiválra több mint 15 színház fog kitelepülni, de kulturális, illetve tudományos programokkal is ismerkedhetnek az esemény ideje alatt. Mindez tehát majd augusztus 28 és 30-a között az Andrássy úton, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Már is Taylor Swift a terephez, most lennük az Opolite.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Este 9 órakor kezdődik majd az ünnepi audiovizuális show, benne pedig a tűzijátékkal, ami majd 10 perces lesz, hogy még egyszer este 9-kor indul a főműsorszám. Tehát addig is rengeteg program várja kikapcsolni vágyokat itt a fővárosban, valamint Veszprémben is. Itt a slágeren pedig mindjárt ejtünk egy pár szót a mai nap időjárásáról, még illetve szétnézünk az utakon előtte. A mai nap folyamán az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. Most nagyjából 31 és 38 fokot mérhetünk. A legfrissebb közlekedési információkat csak itt, ha a Sláger FM-en mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Erős a forgalom az M7-es autópálya letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra készülnek. Továbbá a főváros útjairól lezárták a 22. kerületben az Ezüst Garas utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt tűzoltók dolgoznak. A 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér Műegyetem metró megállót, valamint a Nagy Titincs felé kihagyja a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között pénteken 6 óráig. Ezt követően hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd között kell lezárásra készülni. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton 22 óráig, valamint pénteken éjfélig a Kóskároly sétányt is. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára délután 4 óra lesz, majd érkezik Kiskata a stúdióba, vele tölthetik a délután hátralévő részét, velem legközelebb pedig majd holnap 10-től találkozhatnak ismételten itt a Sláger FM-en, számítok akkor is a kintütető figyelmükre, további jó rádiózást és jó időtöltést a viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző

0: Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Eladták a cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert. Újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovászpaton a külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdei ajnövényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset, a veszprémi város részben szárazfűves cserj és terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A cserpes sajtműhely eladása után a céget a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi karakterét. Egy hetes ejtőernyős gyakorlatot hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok Európai Légierőjének 57. harci kutatómentő százada az MH-47-es bázis repülőtéren. A kiképzés az USA F-37. Légiszállító századával együttműködésben zajlott, az ugrásokat pedig egy C-130J Herkules teherszállító repülőgépből hajtották végre. Az amerikai állomány a pápai bázis egyik felújított beton hangárjában készült fel az ugrásokra. Osztrák cég lett a befutó a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal egyik jelentős fejlesztésénél. A Világgazdaság beszámolója szerint a Svitelszki vasútépítés az Almásfüzítő és Komárom közötti 13,6 kilométeres szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 kilométeres szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfüzítő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben, ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az E.ON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadság tér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az E.ON hálózat fejlesztése várhatóan csaknem 4 héten keresztül befolyásolja majd a Buhim utcán közlekedők mindennapjait, ezért az érintetteknek célszerű előre megtervezniük az útvonalukat.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígér a meteorológia a 4 napos hosszú hétvégére. Ugye mai nap már lassan mögöttünk van, de azért előttünk van még egy tűzi játék. Hát kellemes meleg időben nézhetjük majd azt is, hiszen a késő esti órákra is 32-33 fokot ígérnek még a meteorológusok. Most egyébként 37 fok van odakint. Viszont nem árt, hogyha visznek magukkal esernyőt, mert este 8-tól

0: eshet az eső, legalábbis a mostani kalkulációk szerint. Holnapra is még hőséget ígérnek a szakemberek, 34-35 fok lehet, de szombaton jön egy hidegfront, viszont az túlságosan nagy hőmérsékletbeli csökkenést nem eredményez, 31 és 33 fok között alakul majd a hétvége hőmérséklete. Jönnek az utak hírei, lezárták a 22. kerületben az Ezüst Garas utcát, a Szakiskola utcánál, mert itt jelenleg tűzoltók dolgoznak, és ne feledjük azt sem, hogy az ünnepi programok miatt nagyon sok az útlezárás a belvárosban, a legfrissebb, hogy ezekben a percekben zárták le a Margit hidat, de este 7-ig a BKK járatokat és a gyalogosokat még átengedik. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
1: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírei vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Gerepen végtel körzetében. Az ünnepi programhoz kapcsolódóan számos járatunk hosszabb szerelvényen, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. A tűzijáték után a már megszokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiójába is. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és volánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást az elővárosba és a vidéki nagyvárosokba. Bővebb információ a mávcsoport.hu per nemzeti ünnep oldalon érhető el. Jó hír a Lajos Mizsei vonalon utazóknak, hogy már nem kell pótlóbuszra szállniuk. Mától a vonatok ismét a megszokott menetrend szerint, de csak Kőbánya, Kispest és Lajos Mize között járnak. Jövő hét kettől a vonatok már teljes útvonalon, a nyugati pályaudvarig közlekednek. Jó utazást kívánok!
0: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul már is a sláger délután, remélem mindenkinek kellemesen telt a hosszú hétvége első napja. A pihenésnek lassan vége, mert hogy kezdődnek az esti programok, úgyhogy lassan indulnunk el otthonról. Én pedig indítom az órát Kamrád dalával, jön a Be Mine, Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Maroon 5 dala forgott, ez volt a vadonatúj Heroin, és hát meg lehet, hogy heroikus küzdelem vár majd azokra, akik szeretnék megnézni majd jó helyről az ünnepi tűzijátékot, mert hogy bár tudjuk, hogy az idei valamivel rövidebb lesz, mégis ez az, amire mindenki kíváncsi. Hát mondok önöknek pár ötletet, honnan lesz érdemes nézni az idei látványosságot. Ugye este 9-kor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között, egy nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszra koncentrálódik majd a látványosság, amit a szervezők szerint a budai oldalról lehet majd jobban látni. A maximális látványért nyilván érdemes a Lánchíd és a Margit híd környékén letelepedni, viszont több olyan budai panorámapont van, ahonnan ragyogó a rálátás erre a területre, például a Batthyány tér, a Vár, a Halászbástya környéke. Idén is jó választás, de szép kilátást biztosít a Gellért hegy, a Filozófusok kertje, a Normafa és a Hármas határhegy is, sőt a Jánoshegyi kilátóterasz is jó választás, viszont érdemes időben indulni ezek a helyszínekre, mert egészen biztosan nagy lesz a tumultus, és hogyha tehetik, akkor ne autóval, inkább közösségi közlekedéssel induljanak. Én pedig a készülődés mellé, vagy éppen útravalónak forgatom a legnagyobb slágereket, Young Gloria Gaynor és a Can Take My Eyes Off You itt a Sláger délutánban. Your

0: Agnes Carlsonnal a forgott a Release Me, itt a Sláger FM-en 3,5 perccel járunk, 5:30 után. Az infoblokkunkban már is összefoglalom önöknek a közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, utána pedig a Ketszáj érkezik, Gabriella című dalukat fogjuk meghallgatni. A csapat egyébként igen mozgalmas héten van túl, New Yorkban léptek fel, hogy a legújabb kislemezüket promotálják, rengetegen voltak kíváncsiak a hat lányra, viszont csupán 4-en álltak színpadra, mert hogy a csapat nagyon fontosnak tartja a tagok fizikai, mentális és érzelmi jólétét, ezért itt csak 4-en tudták vállalni a színpadi megjelenést, de a rajongók egyáltalán nem csalódtak a produkcióban, nekünk sem okoznak csalódást, a lányok hamarosan meghallgatjuk teljes hosszában is ezt a dalt. Előtte azonban megnézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. Ugye jelenleg 37 fok van odakint, és hát izgatottan nézzük, hogyan jönnek-mennek fölöttünk a felhők. Egyelőre még híre nyoma sincs azoknak a felhőknek, amikből 8 óra körülre esőt ígérnek a meteorológusok, de bízzunk az előrejelzésben, és hogyha elindulnak a tűzijátékot nézni, akkor egy esernyő mindenképpen legyen önöknél, mert az esti éjszakai órákban lehet csapadékra számítani, és a légmozgás is megélénkül majd. A holnapunk olyan 25-26 fokkal indul fel. Hős lesz holnap a délelőttünk, sőt, nagyon úgy néz ki az egész napunk. A hőmérséklet csúcsértéke a délutáni órákban pénteken is eléri majd a 33-34 fokot. És akkor, ahogy ígértem, megnézzük, hogy mire lehet számítani közlekedés szempontjából. Ugye nagyon sok útlezárás fogadja az autósokat, úgyhogy éppen ezért talán érdemesebb inkább a közösségi közlekedést választani ma, hogyha a központi rendezvényekre igyekszünk. Lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a Közraktár utca közt, és lezárták a Műegyetem rakpartot és a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint a Kóskároly sétányt. A Margit hídat 4 órától lezárták, de este 7-ig a BKK járatokat és a gyalogosokat még átengedik. A Lánchídat csak a gyalogosok használhatják, a közösségi közlekedést sem engedik föl a Lánchídra. Viszont este 7 és 11 óra között gyalogosan sem lehet a Lánchídra fölmenni. Lezárták a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca közt, a Nádor utcát, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utcát, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca közt. Illetve ma este 7 órától egészen 23 óráig lezárják majd az Erzsébet hídat is, de az gyalogosan elérhető marad. Jó utat kívánok önöknek, és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a sláger.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az ATV dala forgott, ez volt a Hold You. Remélem, hogy volt már lehetőségük megkóstolni az ország születésnapi tortáját. Ugye a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdette az ország tortája versenyt, és hát egészen az év eleje óta folyt a küzdelem, végül néhány nappal ezelőtt hirdették ki a verseny győztesét, a gyulai kézműves cukrászda alkotását, a bíbor fehéret választották az ország tortájának. Egyébként a torta az utolsó pillanatban kapta ezt a nevet, mert hogy korábban fehér mámorként szerepelt. A bíbor fehér nevű édesség az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl különleges összhangjával varázsol el bennünket. Az alapot egy vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös mussz, amelyben rögös túró is van, a tortát erdei gyümölcs zselérétek teszi teljessé, amelyhez édes ribizlibort is felhasználtak. Nagyon-nagyon finom lett. Egyébként a Magyar Cukrászipar Testület honlapján megtalálható egy térkép, ahol látszik, hogy mely cukrászdákban lehet megkóstolni az ország tortáját. Budapesten és környékén egyébként, hogyha minden igaz, 239 olyan cukrászda van, ahol megízlelhető az ország tortája. Ezt idén se hagyják ki. Ha ma nem tudták megkóstolni, akkor holnap, vagy szombaton, vagy vasárnap mindenképpen ízleljék meg. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerekből hozunk önöknek ízelítőt. Még a hírek előtt a Nox dala zárja az órát. Jön a Szeretem.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
8: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
7: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
8: Most!
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
9: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
10: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
14: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
15: Mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk olyan matricákat gyűjtenétek, amit egy albumba kell beragasztani, ilyen lutra album, nézd meg!
16: Jó! Nekem volt ilyen, nem csak focisban.
15: Focisban.
16: És még mindig megvan, és gyűjtöm, csak most már másik foci albumon van.
15: Aha, az a cél, hogy ezeket teleragasszuk, ezáltal megismerjük, közelebb kerülünk a természethez. Szerinted miért jobb, vagy miért másabb, mint mondjuk videójátékot játszani?
16: El tudom cserélni más kártyák, amik még nincsenek meg.
15: Aha! Egyébként ez milyen jó ötlet.
14: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információ

0: támogatása szempontjából az, ha valaki átveszi mandátumát és folytonos képviseléssel jelen lesz a parlamentben, ahol a Fidesz érdekeit erősíti. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lemondása három nyomós okának pártja és személyes felelősségét, az önkényt, amelyet szerint a Tisza kormány képvisel és a Megújulást nevezte meg. Karácsony Gergely főpolgármester Magyarország és Budapest klímaváltozással szembeni ellenálló képességének megerősítéséről beszélt augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Azt mondta, a hőség, az aszály és a szélsőséges időjárási események várhatóan az új normalitás részévé válnak, ami a mezőgazdaságot, a lakhatást, a közlekedést, az egészségügyet és a szociális helyzetet is érinti. Szerinte a zöld politika az egyetlen érvényes válasz a kihívásokra, Budapest pedig akkor maradhat élhető, ha erejét nem morzsolja fel a kormánnyal folytatott konfliktus. A főpolgármester szerint az új kormány által hazahozott uniós források jelentős része Magyarország ellenálló képességének erősítését szolgálhatja. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegőszennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett. Az Országos Mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Dunapesti és Budai oldalának 56 gondosan kiválasztott pontjára települnek. A mentési pontok a mentők.hu/tűzijáték honlapon elérhető térképen és az életmentő applikációban találhatók meg. Mától vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűző napkerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyermekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófa védelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Augusztus 28-án rendezik meg az Állatkertek Éjszakája programsorozatot, amelyhez idén 13 intézmény csatlakozik országszerte. A rendezvény központi témája ezúttal az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek lesznek. Az este során a résztvevő állatkertek és vadasparkok látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal és interaktív programokkal segítenek elválasztani a valóságot a mitoszoktól. A programhoz többek között a Fővárosi Állat és Növénykert, a Pákozdi Pagony, a Budakeszi Vadaspark és a Veresegyházi Medve Otthon is csatlakozik.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom a meteorológiai előrejelzést. Ugye a hidegfront adott nekünk pár nap pihenőt, viszont visszatért a kánikula, hát ezt érezzük most is, továbbra is 37 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Az esti órákra azonban esőt ígérnek a meteorológusok. Lehet, hogy ez csak futózápor lesz, de az is lehet, hogy felhőszakadást kapunk a nyakunkba, úgyhogy az esti programokra ne induljanak esernyő nélkül. A holnapunk is javarészt felhőség alatt telik majd, de nem lesz hideg, 25-26 fokkal indul a napunk, délutára pedig 33-34 fokot ígérnek a meteorológusok is, megélénkül a szél napközben, viszont holnap már jelentősebb mennyiségű csapadék nem jön. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Baleset miatt zárták le a 22. kerületben az Ezüstgaras utcát a Szakiskola utcánál. Erre figyeljenek, illetve városon kívül a 3-as számú főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a félútpályát lezárták. A fővárosban nagyon sok felé vannak a belvárosban útlezárások az ünnepi programokhoz kapcsolódóan, és ezen felül is figyeljünk oda arra, hogy a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet itt közlekedni. Tart az átépítés a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, időszakosan sávlezárás fogadja az autósokat, továbbá a Gyógyszergyári utcánál is mindkét irányban sávlezárás és sáverhúzás nehezíti a közlekedést, és félpályás az útzára 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. És szintén a vízvezetéket javítják a 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében, úgyhogy itt is félpályás útlezárás nehezíti a haladást.

0: jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Folytatódik a sláger délután, én Kiskata vagyok, és érkezik már is Harry Styles American Girls című dala, előtte azonban Miley Cyrus End of the World című slágerével indítjuk az óránkat. Tudják a számunkat, hogyha van közlekedési infójuk, ideírjanak. Jó rádiózás!

0: Egy lendületes dal a Bon Jovitól, ez volt a You Give Love a Bad Name itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután augusztus 20-án az ünnepen, hát nézzük, hogyan ünnepelhetünk, hát például ellátogathatunk a Margit szigeten a Csillagsátorba, ami ugyan mára bezárta már a kapuit, de holnap is várja a látogatókat, érdeklődőket, interaktív foglalkozásokkal, közös zenéléssel és színházi élményekkel is. A Csillagsátor programjai délután 2-kor kezdődnek, majd itt lesz hangszerkészítő workshop a Béla műhelyjel, de ismerkedhetünk törzsi rítusokkal, illetve délután 5-től a Grund improvizációs színház előadását is megnézhetjük, érdemes mozgósítani az egész családot és elrángatni őket a Margit szigetre. Holnap itt este 6-ig tartanak majd a programok. Itt a Sláger FM-en pedig ma 6 órakor kezdődik a kívánságműsor, mint ahogy hétfőtől csütörtökig minden délután, és hát ezen az ünnepnap sem változtat, úgyhogy akár már most lehet írni, hogy milyen dalt szeretnének meghallgatni. 0630303958. Én pedig már forgatom is Bruno Mars dalát, az I Just Might-tal megyünk tovább.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Az Alice DJ dala Better Off Alone forgott itt a Sláger FM-en. Négy DJ Csajszé, akik összeálltak egy bandává, hogy felpörgessék a hangulatot. Várom az információkat az utakról, 0630303098, és ahogy néhány perccel ezelőtt mondtam, akár a kívánságok is jöhetnek, én pedig már is összefoglalom, hogy egyrészt mit kell tudni a következő napok időjárásáról, másrészt, hogy alakul most a forgalom a városban, utána pedig érkezik az a dal, ami nemrég Lady Gagának egy újabb fontos díjjelölést hozott. A Wednesday című sorozathoz készült Dead Dance című dal ugyanis Emmy jelölést kapott. A díjakat majd szeptember 14-én adják át, lehet, hogy a Dead Dance-el éppen Lady Gaga hoz majd el egy újabb aranyszobrocskát, ez a dal szól hát hamarosan. Előtte azonban megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása. Ma ugye egész nap megint csak nagyon meleg volt, még mindig 36 fok van odakint, viszont továbbra is azt mondják a meteorológusok, hogy esernyő nélkül nem érdemes elindulni az esti programokra, mert hogy este, éjjel eshet az eső, még az is lehet, hogy felhőszakadást kapunk a nyakunkba. Ugye ismerős a Szent István napi vihar kifejezés, ugye ez egy népi megfigyelésen alapul, augusztus 20-án, illetve az augusztus 20-a környéki napokon jellemző a nagy felhőszakadással és nagyon erős széllel érkező hidegfront, ami ha kitör, el is viszi a nyarat. Reméljük, hogy ez a ma estére ígért eső azért valamivel csendesebb lesz. Az előrejelzésekből én minden esetre erre következtetek, viszont a holnapunk szinte egész nap borongós idővel telik, 33-34 fok lesz a legmelegebb órákban, szombaton, vasárnap azonban már sok napsütésre számíthatunk, és 31-34 fok közötti maximum hőmérsékletre. Nézzük az utak híreit. A 3-as számú főúton 60 belterületén, a Horváth Mihály úton átvágtak egy gázvezetéket, emiatt a 60-as kilométernél a félútpályát lezárták, a fővárosban pedig baleset miatt lezárták a 22. kerületben az Ezüstgaras utcát a Szakiskola utcánál, emiatt a 88-as és a 113-as autóbusz is terelve közlekedik. Egyik irányban sem érintik a járatok a Szakiskola utca megállót, továbbá Kelenföld vasútállomás, illetve Diósd Sashegyi út felé a Szilvafa utca megállót sem. Rendezvény miatt lezárták a Budafoki utat a Szent Gellért térnél, illetve szintén le van zárva a budai alsórakpart a Margit híd és a Rákóczi híd között, illetve a pesti alsórakpart teljes hosszában. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárták a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca közt, és lezárásra számíthatunk a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Érdemes közösségi közlekedéssel megközelíteni a belvárost. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szia, Dala, tüzelt föl bennünket, ez volt a Gimme Love, és tűzes az időjárásunk is. Még mindig 37 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Egyelőre nincsenek fölöttünk felhők, az igen, most vannak, de csak fátyol felhők, úgyhogy remélem ez este 9-ig így marad. Akkor kezdődik majd a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show, amely nem egymást követő technikai effektek sora lesz, hanem egyetlen dramaturgiai ívre épülő előadás, fényfestéssel, drónok táncával és természetesen a tűzijátékkal. A budai oldalon keressenek maguknak helyet, onnan lesz igazán látványos a show. Egyébként nem csak 9-től, de este 10-től is megnézhetjük tűzijáték és drónshow nélkül, 10:30 és hajnali 1 között pedig a fényfestés folyamatosan látható lesz a Parlamenten és a Lánchídon. Na hát ez az ünnepi program vár ránk ma este, igazi álom, de hát igazi álom az is, amikor teljesül az ember kívánsága, úgyhogy írják meg, hogy mit szeretnének hallani, mert a következő órában dacára annak, hogy ünnep van, indul a kívánság műsor 06:30, 30:30, 30:95, 8, de előtte még jönnek a friss információk, na meg az Irima fiadala, ha volt egy álmom.
1: Volt

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap telefilmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

Fontos részleteket közölt a rendőrség az esküvői robbanásról. Szenzációs római szobor került elő a Dunából Dunaújvárosnál. Átadták az Ajkai óvoda új klíma berendezéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Fontos részleteket közölt a rendőrség az esküvői robbanásról. A tűzoltók az átvizsgálás során lőszereket találtak, ezért lezárták a környéket, több embernek pedig ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. A rendőrség tájékoztatása szerint az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül és nem megfelelő körülmények között tárolt

0: lakóik jólétére. Állatgondozóik folyamatosan figyelemmel kísérik az állatok viselkedését és állapotát, és minden faj számára az egyedi igényeiknek megfelelő körülményeket biztosítanak. Árnyékos pihenőhelyek, friss ivóvíz, dagonyák és medencék segítik őket abban, hogy könnyebben viseljék a nagy meleget. Az elmúlt 10 évben nagy hangsúlyt fektettek a veszprémi állatkert környezetének fásítására is. Ez idő alatt mintegy 10 000 terebélyes fát és cserjét ültettek el, amelyeknek köszönhetően ma már a látogatók árnyékos, zöld területen sétálhatnak végig a Gulyadombi területen. Mint fogalmaztak, a növényzet nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a természetes környezet megőrzésében és a talaj felmelegedésének mérséklésében is jelentős szerepet játszik. Egy szinte teljesen épp, több száz kilogrammos szobor került elő a folyómedréből a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt Dunaújvárosnál. A római lelet egy szinte teljesen épp szobor, amelyet a Duna nehezen kutatható részén találtak meg búvárok, számolt be a különleges felfedezésről a FEOL. A lelet kiemelése sem volt egyszerű, több száz kilogrammot nyomott, ezért további segítségre volt szükség ahhoz, hogy biztonságosan kiemeljék a mederből. A munkában a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is részt vettek. A pontos koráról, ábrázolásáról és jelentőségéről egyelőre további szakmai vizsgálatokat adnak biztos választ. A rekordközeli alacsony vízállás miatt az elmúlt hetekben olyan partszakaszok és mederrészek váltak kutathatóvá, amelyek normál körülmények között víz alatt vannak. A régészek és helyiek több különleges tárgyra is rábukkantak. Előkerült például egy Jupiternek szentelt római oltárkő, amelyről már a nemzetközi régészeti sajtó is beszámolt. Később egy másik oltártöredéket is találtak, amelyet a kutatók szerint Deusszolnak, vagyis a napistennek szentelhettek. A Városi Klímaprogram keretében adta át az Ajka Városi Óvoda Patakparti Intézmény egységében a klímaberendezéseket Horváth József alpolgármester. Az elöljáró kiemelte, hogy a nyár különösen meleg volt, több napon mértek 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. A város önkormányzata tavaly elindította a klimatizálási programot. Tavaly a 7 színvirág óvoda emeleti csoportszobáit, a méltó életesélye idősek otthonát, az Új Élet utcai idősek otthonát látták el klímaberendezésekkel. A Patakparti óvodában egy heten 4 emeleti csoportszobát láttak el klimatizáló berendezéssel. A beépített klímák öntisztító funkciósak, húzatmentes légáramlást biztosítanak, energiatakarékosak és csendes a működésük. A további tervekről szólva az alpolgármester elmondta, hogy szeretnék folytatni a 7 színvirág és a Patakparti intézményegység, valamint a bölcsőde klimatizálását.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy a következő napokban milyen időjárásra számíthatunk. Nos, ma estére ugyan esőt ígérnek a meteorológusok, és holnapra is borult eget jósolnak, viszont holnap sem lesz hideg, 33-34 fok lesz a legmelegebb órákban. Hétvégén azonban sokat süt majd a nap, úgyhogy nyugodtan lehet strandprogramot tervezni, viszont vigyázzanak a bőrükre, mert erős lesz az UV-sugárzás is. Ma estére ígérnek térségünkre a meteorológusok esőt, úgyhogy jó, ha van önöknél ernyő, vagy hát mivel nagy lesz, sőt már most nagy a tömeg a belváros, talán hasznosabb az esőkabát. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Továbbra is le van zárva a 22. kerületben az Ezüst Garas utca a szakiskolánál, mert itt korábban történt egy baleset, illetve a rendezvény miatt lezárták a Budafoki utat a Szent Gellért térnél, ezért a 133 eljelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érinti egyik irányban sem a Szent Gellért tér műegyetem megállót, valamint Nagy Tétény felé kihagyja a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót is a rendezvény miatt. A 107-es autóbusz is terelve jár, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem megállót a keleti pályaudvar felé. Figyeljünk arra is, hogy az augusztus 20-ai rendezvény miatt a belvárosban nagyon sok útszakasz le van zárva, és a hidakat sem tudjuk úgy használni, mint eddig. Például, ha minden igaz, a Margit hídon este 7-ig csak a BKK járatokat és a gyalogosokat engedik át. Utána azonban már se gyalog, se busszal, villamossal nem lehet a Margit hídon közlekedni. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják, de ma este 7 és 11 óra között még gyalogosan sem lehet a hídra felmenni. Ma este 7 és 11 óra között lezárják az Erzsébet hídat is, amely gyalogosan elérhető marad, és a Szabadság hídat is lezárják majd.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánságműsor, és benne Emma kérését teljesítem, aki az Úristen szeretné küldeni az anyukájának, oké? Akkor Emma anyukájának már is szól a Valmar és Szikora Rubi dala. Előtte azonban Avicii-től forgatom a Hey Brother-t, ezt pedig Zsolti kérte.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Michael Jackson dala, a Bad, tini korom egyik legkedvencebb slágere. 0630303095, ez pedig a Sláger FM SMS és telefonszáma, ide írják meg, hogy önöknek melyik dal a kedvence, mert ez a kívánság műsor, én pedig leforgatnám a kedvenceket, egészen este 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Az üzenetek előtt azonban hadd ajánljak önöknek egy programot. Ugye az ünnepi programok mindig nagyon zsúfoltak, azonban, hogyha valaki szeretne elmenekülni a tömeg elől, és mondjuk a természet lágy ölén töltene legalább néhány órát, hát annak jó szívvel ajánlom a Kisháros-szigeti tanösvény bebarangolását. Mindössze néhány percre a nyüzsgő belvárosi forgataktól a Kisháros-sziget mellől indul egy 4 kilométer hosszú, hatállomásos tanösvény Budatétényen. Réteken, ártéri vidékeken vezet keresztül, miközben az információs táblákról mindent megtudhatunk az itteni növény- és állatvilágról, valamint a fővárosi ártéri erdők titkait is felfedezhetjük. Sőt, a tanösvény elvezet Budapest legnagyobb törzskerületű fekete nyárfái mellett is. És hogyha elég csöndesen lépkedünk és figyelünk nagyon a környezetre, még színjátszó lepkét is láthatunk. A tanösvény egyébként azért is jelentett remek menedéket az embertömeg elől, mert hogy igencsak el van rejtve olyannyira, hogy megtalálni sem könnyű. A Nagytétényi kastély mögötti Dunarétről indul, és érdemes bebarangolni. Na és érdemes kérni a kedvenceket is, nézzük, hogy kinek a kívánságát teljesítem. Andi azt írja, hogy Ildinek szeretnék küldeni a Vomekan Vomek Teardrops című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon boldog születésnapot. Micsoda szerencsés ember az, akinek éppen augusztus 20-án van a születésnapja. Jön neki ma este egy nagy tűzijáték, oké, már is érkezik a dal. És itt van Niki üzenete is. Szia Kata, akár csak te, én is dolgozom ma. Küldenék valamennyi sorstársunknak egy Queen számot, mindegy melyiket. Hát Niki, hogyha rám bízod a választást, akkor én a Living on My Own-ra gondoltam. Remélem tetszeni fog, már is ez forog.

0: Freddie Streams melankolikus újdonsága Break Up in Reverse forgat itt a Sláger FM-en, a dalban egyébként a párjával való szakítást igyekezett a zenész feldolgozni. Itt a Sláger FM-en pedig tart a kívánságműsor, valaki már is vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szép jó napot kívánok, Erika vagyok, és szeretnék a legjobb barátnőmnek, Lotházi Enikőnek egy vidám számot küldeni, mert hogy a születésnapja van.
0: Ó, hát Isten éltesse!
1: Köszönöm szépen!
0: Micsoda mázlista, augusztus 20-án van a szülinapja.
1: Igen, 48 éves, és imádom, és szeretem, és köszönöm neki, hogy a barátnőm, és hogy mindenben velem van, és köszönöm neki, hogy mindenben mellettem áll, és hogy imádom, és szeretem. Úgy hívják őt, hogy Enikő.
0: Enikő, hát Isten éltesse Enikőt, a legjobb barátot.
1: Köszönöm szépen.
0: Keresünk neki egy jó kis vidám dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót.
0: Minden tőle. Jót. No, hát akkor legyen ez a jókedvű dal Nicky Orr és Daisy közöse. A Sunroof azonnal érkezik, előtte pedig Szildi kérését teljesítem, aki azt írja, hogy Meringer Késő Már című dalát szeretné küldeni a párjának, Zolinak. Oké, akkor Zolinak szól a dal. Csak

0: Itt a Sláger FM-en nézzük a meteorológiai előrejelzést. Győrben már esik az eső információink szerint. Remélem, hogy 9-ig nem érnek ide az esőfelhők, bár ígérnek szemerkélő esőt a meteorológusok, de most már inkább csak az éjszakai hajnali órákra. Holnap szinte egész nap borongós lesz az időnk, bár délután kapunk egy kis napsütést is. 33-34 fok körül alakul majd a hőmérséklet csúcsértéke. Szombaton, vasárnap pedig alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, bár szombaton érkezik egy hidegfront, ami miatt megélénkül majd a légmozgás, és visszábesik a nappali felmelegedés is, akkor csak 27-28 fok lehet, vasárnap azonban ismét 33-34 fok lesz. Lássuk az utak híreit, hogy a baleset miatt továbbra is le van zárva a 22. kerületben az Ezüst Garas utca, a Szakiskola utcánál. Itt a 88-as és a 113-as autóbusz sem tud közlekedni, azok is terelve járnak, illetve az augusztus 20-ai rendezvény miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, illetve a pesti alsórakpartot, ha minden igaz, teljes hosszában. A Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között zárták le, a Margit hídon pedig, ha minden igaz, még este 7-ig a BKK járatokat és a gyalogosokat átengedik, de utána már busszal, villamossal és gyalog sem mehetünk fel a Margit hídra. Lezárták péntek hajnalig a Széchenyi rakpartot, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között, de a Nádor utca és a Szabadság tér között is lezárásra kell készülni. Szintén lezárásra számíthatunk a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában, valamint lezárják hamarosan az Erzsébet hídat, ami csak gyalogosan marad elérhető, és a Szabadság hídat is, és arra is figyeljünk, hogy szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 8-ig a Szent István Bazilika környékén is. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: A Backstreet Boys-tól szólt az Everybody itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor 0630303095-8, ez az SMS és telefonszámunk, ide lehet küldeni az üzeneteket, kéréseket, kívánságokat, én pedig igyekszem minden kérést teljesíteni, és persze segíteni egy-két ünnepi program ajánlattal, mert hogy a 9 órakor kezdődő tízi játékkal még nem ér véget az augusztus 20-ai programok sorozata. Például a Magyar Ézek utcája is vár bennünket, egészen szombat estig a Várkert bazárban. A magyar gasztronómia legjavát kóstolhatjuk végig a Magyar Ézek utcáján. A hagyományos magyar ízek, a kézműves finomságok, a termelői különlegességek mellett természetesen koncertek és családi programok is várnak itt bennünket. Ma egyébként az esti hangulatról itt is DJ gondoskodik majd, de még akár ingyenes vércukormérésen és vesetanácsadáson is részt vehetünk egészen szombat estig, és hát megízlelhetjük az ország tortáját, illetve az ország cukormentes tortáját, sőt a Szent István napi kenyeret is. No, de itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább a kérésekkel, valaki vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia, drága Jenki vagyok, 17. kerületből állandó hallgatótok. Szép napot kívánok nektek, boldog tűzni játékozást. Bele tudjátok, ez csak egy mondatot, hogy boldog névnapot Erikának.
0: Erikának nagyon boldog névnapot.
1: Erikának az én drága barátnőm, a Flavors-t nagyon szereti, ha bele tudjátok varázsolni az órába. Csak annyi, hogy boldog névnapot Enikő Erikának.
0: Oké, de azt tudod, hogy István nap van?
1: István nap, igen, apukámat úgy hívták, igen, Istvánnak hívták, de ugye decemberben tartotta a névnapot. Édesanyám meg Ilona, most volt Ilona névnap is. Hogyha esetleg bele tudjátok súvasztani ezt a flávőt, Máli Szárus, akkor megköszönném.
0: Akkor szól a dal már is anyukádnak, meg Erika barátnődnek.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm, puszillak, sziasztok!
0: Szia!
1: Délután. Hello, hello!
0: Érkezik hát már is Miley Cyrus-tól a Flowers, előtte azonban Tóth Abigail, Sugar Daddy című dalát forgatom, ezt a dalt pedig Dia szeretnék küldeni barátnőjének Lucának, és üzeni, hogy ne feledje a szombati strandot. A szombaton egészen jó strandidő lesz, úgyhogy jó programot választottak a lányok.

Joe Cockerdől szólt, ez volt a You Can Leave Your Head On itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, egészen este 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Lacitól érkezett egy üzenet: Hello Sláger FM, szerelmemnek, Biankának szeretnék egy dalt küldeni. Rácz Gergőtől és Orsovai Renitől a Mostantól című számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy minden hibámmal együtt elfogad. Hát ez egy nagyon szép vallomás Lacitól. Hát akkor Rácz Gergő és Orsovai Reni dala zárja az óránkat. Forog már is a Mostantól, aztán jönnek a friss információk, és utána teljesülnek még egy órán át az önök kérései. Jöhetnek akár SMS-ben, akár telefonon, de tudják, mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holttestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A kis Kunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát, pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona

0: Követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet, a teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi melegrekord, csütörtök délután az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élményi összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a Gyümölcsöző Kertváros pályázat keretében, írja az itlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakran zavarhatják fátyol, illetve gomoly felhők a napot, és ezeken a területeken elszórtan akár záporzivatar is kialakulhat, így többek közt nálunk is. Korra reggel 25-26 fokra számíthatunk, délutára pedig 33-34 fokot ígérnek a meteorológusok. Szombaton, vasárnap pedig sok lesz a napsütés, de akkor is érkeznek majd felhők. Számottevő csapadék pedig akkor már nem várható. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Ugye országszerte ünnepik a mai napon az augusztus 20-ai államalapító Szent István napot, így több településen is forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani. Szigetszentmiklóson például a Szent Erzsébet teret zárták le egészen éjfélig, kerülni a helyi önkormányzati utakon lehet. Monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között egészen holnap estig, és Budapesten is jelentős lezárások vannak, úgyhogy érdemes inkább közösségi közlekedéssel útra kelni. Ráadásul baleset miatt a 22. kerületben az Ezüst Garas utca továbbra is le van zárva a szakiskolánál. Itt ráadásul a 88-as és a 113-as autóbusz sem tud közlekedni, az is kerülni kényszerül. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, úgyhogy a továbbiakban itt csak a belső sávban lehet közlekedni. Lezárták a fél útpályát a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt, a Kőérberki úton pedig a Balatoni út közelében szintén vízvezeték javítás miatt félpályás a korlátozás. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, Andi vagyok, Petrának gratulálok az újabb győzelemhez, és küldöm neki Ava Max Salt című dalát. Oké, már is érkezik, előtte azonban Blanka kérésére Gwen Stefani Somebody Else című dalával indítjuk az órát.

Celine Dion-dal a szólt, ez volt a Dance the Way It Is itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, várom az üzeneteket, vagy akár a telefonhívásokat, 0630 30 30 95 8, ide írjanak, hogy ezt a számot csörgessék meg, de tudják, tudnak nekünk üzenetet küldeni, akár mobil applikációnkon keresztül is. Én pedig egy jó kis lazítós programot szeretnék önöknek ajánlani, hiszen madárgyűrűző akció van a Naplástónál, a Gátőrháznál, egészen augusztus 26-áig tart ez a programsorozat, amelyet a Magyar Madártani Egyesület budapesti helyi csoportja szervez. Az érdeklődőket folyamatosan várják, a madárgyűrűzés minden nap reggel 7-től délelőtt 10 óráig tart, illetve délután 19 órától egészen naplementéig, és hát nem csak a madárgyűrűzéssel ismerkedhetünk meg, hanem rovarász programmal is várnak ide bennünket, sőt mától vasárnapig a délutáni program vízirovarászással és éjjeli lepkészéssel is kiegészül, úgyhogy érdemes a Naplástó felé venni az irányt a következő napokban. A Gátőrháznál vár tehát bennünket a Magyar Madártani Egyesület. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Viki vagyok, és szeretném meghallgatni Wolf Kati Erre táncolj című dalát. Köszi, ha lejátszod, Viki, igazán nincs mit, azonnal érkezik a dal. Tibi pedig azt írja, sziasztok, üzenem a csapatomnak, hogy sajnálom, hogy múlt hétvégén nem tudtunk találkozni, küldöm nekik Michael Sambell a Maniac című dalát, engesztelésül, nagyon jó a dalválasztás, már is forgatom.

sztárok. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

Wolfkati Dala szólt, ez volt az Erre táncolj itt a Sláger FM-en, és hogy mire táncolunk, az önökön múlik, hiszen ez a kívánság műsor. 0630303098-as SMS számunkra írt nekünk Sandy, aki Justin Wellington Aiko Aiko című dalát szeretné meghallgatni. Úgy, de régen hallottam, pedig nagyon szeretem ezt a dalt, úgyhogy már is forgatom. Előtte viszont egy újdonság szól, Ella Langley dalát Hajné választotta, úgyhogy már is a Choosing Texas-t indítom.

0: Meteorológiai előrejelzéssel megyünk tovább. Továbbra is izgatottan kémleljük az eget, hogy vajon jönnek-e esőfelhők. Hát nagyon úgy nézem, hogy azok az esőfelhők, amik felénk tartanak, észak felé kerülnek, és nem érintik az országot. Ez nagyon jó hír azoknak, akik az esti éjszakai szabadtéri programokon vesznek részt. Nézzük holnap, mire számíthatunk. Pénteken a délelőtti órákban fátyol és komoly felhők lesznek fölöttünk, délután azonban felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, 33-34 fok lehet, de az ország déli felén akár 38-39 fokot is mutathatnak a hőmérők. Szombaton pedig egy újabb hidegfrontnak köszönhetően megint csak visszaesik a hőmérséklet, de maradnak a 30 fok fölötti maximumok, viszont a hajnalok a hosszú hétvége után már egyre hűvösebbek lesznek. Többfelé útlezárás nehezíti a közlekedők dolgát. A budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között zárták le, a pesti alsó rakpartot pedig, hát tulajdonképpen végig, de le van zárva a Műegyetem sétány, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint holnap évfélig a Kóskároly sétány is. Lezárták a Margit hidat, a Lánc hidat, este 11-ig az Erzsébet hídra is csak gyalogosan lehet felmenni, és a Szabadság híd is le van zárva. Emellett szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 8-ig a Szent István bazilika kör a Szent István téren, a Herceg Prímás utcában és a Sas utcában, az Arany János utca és a József Attila utca között, és ugyancsak szakaszos időszakos lezárás fogadja az autósokat este 9-ig, az Rényi utca, október 6-a utca, József Attila utca, Széchenyi István tér, Akadémia utca, Arany János utca, Sas utca útvonalon. Monoron lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István kereszteződése között, Sziget-Szent Miklóson pedig a Szent Erzsébet teret. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt Melanie C. dala, az I Turn to You, itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de már nem sokáig, hiszen este 8-ig tudom csak a kéréseket teljesíteni. Gyorsan írják hát meg, hogy mi az a dal, ami feldobná a napjukat. Én pedig mondom, hogy mivel dobhatjuk fel a hétvégénket. Ugye tart a hosszú hétvége, az ünnepet pedig nagyon-nagyon sok program kíséri és teszi feledhetetlenné. És hát akár ki is mozdulhatunk egy kicsit Budapestről, hiszen Székesfehérvár hagyományos fesztiválja, a Székesfehérvári királyi napok program sorozata is vár bennünket egészen vasárnapig. Itt hamarosan este 8-kor kezdődik majd Kodály Zoltán Hári János című művének koncertszerű előadása, holnap pedig részt vehetünk királyaink koronázási szertartásán a Nemzeti Emlékhelynél, a Szent István Király Múzeum díszudvarán a Fivérek című előadás nyilvános főpróbáját nézhetjük meg, de lesz este TNT koncert is. Szombaton este fellép majd a Grund, a Víg Színházi Fiúzenekar és Dés László, vasárnap pedig a Városház téren a Lovagok napja és a 4. Szent István torna vár ránk, úgyhogy ezért érdemes átruccanni Székesfehérvárra. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Adrien Árpinak szeretnék küldeni a foci VB himnuszát, DNA More Than a Game című dalt. Ugye Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eija az előadója a dalnak. Azonnal forgatom. Tündi pedig azt írja, kedves Katami, most indulunk helyet keresni a tűzi játékra. Remélem még nem vagyunk elkésve az útra, kérném a Valhalla valamelyik számát. Legyen ez a késő már, nem mintha céloznék arra, hogy ilyenkor késő már jó helyet találni. Nem lehetetlen a küldetés, de már is szól nektek a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az idei futball VB himnusza egyik himnusza szólt. Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, David Guetta és Aya készített egy globális összefogásban a globális világversenyhez. No de lassan véget ér az ünnepi kívánságműsor, már csak egy üzenet van itt előttem, amit teljesíteni szeretnék. Márti azt írja: sziasztok, örülök ugyan, hogy a ma esti programokat nem mossa el az eső, pedig egy felhőszakadás valamennyiünknek jót tenne, úgyhogy kérem a Margaret Island eső című számát. Nagyon szeretem ezt a dalt. Ezzel búcsúzik hát a kívánságműsor, aztán jönnek a friss infók.

0: FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Webfilmpiknik.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most 1 hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

Eladták a cserpest, új tulajdonoshoz került az ismert magyar márka. Osztrák cég nyerte a vasúti tendert. Újabb útlezárás jön Veszprémben, hetekre használhatatlan lesz a Buhim utca. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még mindig rendkívül sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak Veszprém megyében. A Veszprémvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hétfői összesítése szerint egyetlen hét alatt 40 ilyen esethez riasztották az egységeket, ezek közül 7 rendkívül nagy kiterjedésű volt. A hétvégén sem volt megállás, szombaton Lovászpaton a külterületén mintegy 10 hektáron égett szárazfű és erdei ajnövényzet. Vasárnap Gyulafirátóton is kialakult egy újabb komoly tűzeset a veszprémi város részben szárazfűves cserjés terület és fenyves erdő is égett. A lángok a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztették, ezeket azonban sikerült megvédeni. A katasztrófa védelem szerint a mintegy 10 hektáros tűzoltásában hivatásos egységek mellett 5 önkéntes tűzoltó egyesület vett részt, a munkát honvédségi egységek, civil munkagépek és önkéntesek is segítették. Hosszú előkészítés után gazdát cserélt az egyik legismertebb hazai tejipari márka. A cserpes sajtműhely eladása a vásárlók számára egyelőre nem jelent látványos változást. A márka név, a receptúrák és az üzletek is megmaradnak, számolt be róla a Világgazdaság. A cserpes sajtműhely eladása után a céget a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft. Viszi tovább, miközben Cserpes István sem tűnik el teljesen a vállalkozás mellől. A felek az üzletvételárát nem hozták nyilvánosságra, így az egyelőre nem ismert, mekkora összegért cserélt gazdát a vállalkozás. A vállalat közlése szerint az új tulajdonos célja nem a márka alapvető átalakítása, hanem a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése úgy, hogy közben megőrizzék annak eddigi

0: vasútépítés az Almásfüzitő és Komárom közötti 13,6 km-es szakaszt építheti át, miután a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot a tenderen. A jelenlegi pálya ezen a szakaszon 120 km/órás sebességre alkalmas. A 13,6 km-es szakaszon Szőnyinél mintegy 1600 méteren a pálya nyomvonalát is korrigálni kell ahhoz, hogy lehetővé váljon a 160 km/órás sebesség. Szőny közelében az egyes főút vasúti sorompóját közúti felüljáró váltja fel, három kisebb útátjáró pedig megszűnik. Almásfüzitő felsőn és Szőnyben magas peronok épülnek, emellett liftes gyalogos kapcsolatokat, aluljárókat, valamint P+R és B+R parkolót is terveznek. Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani Veszprémben ezúttal a Buhim utca egy szakaszán. Az EON hálózatfejlesztési munkálatai miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között zárják le az érintett útszakaszt. A Buhim utca környékén az elmúlt időszakban már több alkalommal is változott a közlekedési rend. Augusztus 17-e és 31-e között a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, a Szabadságtér és a Tököli utca közötti szakaszt is lezárták, amelynek oka a Rákóczi-Ferenc utca 6 szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezés volt. Az EON hálózat fejlesztése várhatóan csaknem 4 héten keresztül befolyásolja majd a Buhim utcán közlekedők mindennapjait, ezért az érintetteknek célszerű előre megtervezniük az útvonalukat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, ez a Sláger FM, és benne Karamell dala szólt, ez volt a zenéten túl. Ez a nap pedig a hosszú hétvége első napja, és hát még rengeteg élmény vár bennünket, hiszen előttünk a péntek, a szombat, a vasárnap, amikor még kipihenhetjük magunkat. Már ha valakinek van kedve pihenni, amikor ilyen fergeteges és fantasztikus programok várnak bennünket országszerte. Veszprémben például szintén különleges programokkal várják egész hétvégén a látogatókat az államalapítás ünnepének apropóján. Holnap például este 7 órától a müncheni Bach kamarakórus és a veszprémi Orlandó énekegyüttes ad majd közös hangversenyt a Szent Mihály főszékes egyházban. Emellett egész hétvégén lesznek klasszikus vársétek, sőt, augusztus 22-én, vagyis szombaton este 6 órától az úgynevezett Szent István túrán is részt vehetnek az érdeklődők a program keretében Szent István királyhoz és Boldog Gizella királynéhoz, valamint a magyar kereszténység kezdeteihez szorosan kapcsolódó történeteket és helyszíneket ismerhetnek majd meg a látogatók. De egyedülálló élmény várja az érdeklődőket a veszprémi Szent György kápolnában is, ahol a legenda szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett. A különleges hangulatú helyszínen az ünnepi hétvége teljes ideje alatt Szent István király fiának, a trónörökös Szent Imrének címzett intelmeit lehet meghallgatni. Úgyhogy irány Veszprém, itt a Sláger FM-en pedig már is a Krisztál dalával megyünk tovább. Lajtai Kati, Kassza Tibi és Kassza Gabi énekel, jön a Jég a tűzben.

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a három.

Ez volt a Halott pénz, és az Annyi mindent nem szerettem még itt a Sláger FM-en. Hamarosan kezdődik majd a tűzi játék, és hát vele együtt a fényvarázslat. A budai oldalon még mindig érdemes helyet keresni, hogy jól lássunk mindent, bár egyre nehezebb jó helyet találni, hiszen egyre tömöttebbek a legjobb kilátás nyújtó helyek. Én ilyenkor azt szoktam mantrázni, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, sok jó ember kis helyen is elfér. No hajrá, le ne maradjanak erről a szépségről. Én pedig már is mondom, hogy a következő napokon milyen időjárásra számíthatunk. Hát ugye riogattak bennünket korábban a meteorológusok azzal, hogy este érkezik majd eső, hát szerencsére úgy néz ki, hogy a csapadékot hozó felhők csak Győrig jöttek, onnan észak felé fordultak és elkerülik a fővárost, viszont a következő egy-két napban még lehet számítani futózáporok, zivatarok érkezésére, és holnap a délelőttünk főként felhős időben telik, délután viszont kapunk egy kis napsütést, a reggeli 25-26 fokot pedig délután 33-34 fok követi majd, aztán szombaton jön egy újabb hidegfront, ami miatt aznap csak kellemes 27-28 fok lesz, de vasárnap megint hőség, 33-34 fok vár bennünket, és akkor már szinte teljesen zavartalan lesz a napsütés. Hát ezek a kilátásaink a hosszú hétvégére. Itt a Sláger FM-en pedig már is jön egy dal azoknak, akik a belváros forgataga helyett inkább odahazalógatják a lábukat, a V-motoroktól szól, a Fekszem az ágyon.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Freddy naplója, és hát egyre nagyobb a tumultus a Dunaparton, nem is csoda, hiszen nagyon szép látványosság vár itt bennünket. Hamarosan, a tervek szerint 9 órától egy audiovizuális show-t nézhetünk meg, amely a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből címet viseli. Az előadás magyar festészeti, építészeti és ornamentikai motivumokra támaszkodik. A nézők többek között a fesztikörkép, koronázási palást, valamint a középkori pecsétek és medalionok képeivel találkozhatnak, de Benczúr Gyula, a Székely Bertalan festményei által inspirált jeleneteket is láthatunk majd kivetítve. A vetítés a Parlamentre, a Lánchídra és a Pesti Rakpart több épületére is kiterjed, a Duna felett pedig az eddigieknél jóval több, mint egy 2000 drón rajzol majd ki abstrakciókat és idéz fel történelmi pillanatokat. A fényfestések miatt ugye a budai oldalról lesz látványosabb ez a produkció, viszont akik nem jutnak el a helyszínre, vagy éppen tűzijátékmentes show-t szeretnének nézni az este folyamán, azoknak jó hír, hogy kétszer is megismétlik majd a fénysót tűzijátékok és drónok nélkül. Az első ismétlés majd 10 órakor kezdődik, 10:30-tól pedig hajnali egyig a fényfestés folyamatosan látható lesz a Parlamenten és a Lánchídon. Fantasztikus lesz. Mindez tehát alig 24 perc múlva, 9 órakor kezdődik majd. Itt a Sláger FM-en pedig addig is szólnak a legnagyobb slágerek. A vétekkel megyünk tovább. Jön a Nem szabad sérni.

és féle. Az imád? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Vénusz dala, a régi nyár, és már csak pár perc és kezdődik a fénysó a Duna fölött, úgyhogy remélem mindenki talált helyet magának, vagy esetleg otthon a monitorok vagy képernyő előtt próbálja meg követni a látványos fényjátékot. Én pedig igyekszem önöket szóval tartani egészen este 10 óráig, és hát mindenképpen szót kell ejtenünk a Szent István napi kenyérversenyről is, mert hogy a Várkert bazárban és a Várkert rakparton az idei Szent István napi kenyeret is megkóstolhatjuk végre, hogy a Magyar Pék Szövetség idén már 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére. Idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A győztes a pilisi pityókás kenyér lett. A pilis hagyományait és a magyar kenyérkultúra értékeit egyesíti a győztes kenyér. A burgonyával és hagyományos kovásszal készült kenyér különlegessége a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. A burgonya természetes nedvesség tartalma pedig szaftos belsőt eredményez. A pityókás név pedig természetesen a burgonyára utal, hiszen a krumpli egyik népi elnevezése a pityóka. Szóval ezt is megkóstolhatjuk a Magyar Ízek utcáján. Itt a Sláger FM-en pedig a tűzi játékkal és fénysóval egy időben hallgatjuk majd meg a friss információkat 9 órakor. Most azonban a United dala szól, a nincs ősz, nincs tél.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Köszönetet mondott a vízügyeseknek a kormányfő. Radnai Márk szerint új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek. Szeptemberben ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében a Dunán végzett munkálataikért a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozóján. A honvédség segítségével elérték, hogy a vízmű két oldalán a szintkülönbség több mint 20 cm volt, és az előrejelzéssel szemben óráról órára nem apadt, hanem nőtt a vízszint. Azt szoktuk mondani, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, de most centiről centire gyűztük le a nehézségeket, fogalmazott a miniszterelnök. A Tisza párt elnöke. Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik lemondták nyaralásukat, és pihenésük, családjukkal töltött idejük helyett részt vettek a munkában. Új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit-szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza-sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Akár 18-szoros különbség is lehet a magyarországi ötcsillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. Derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crane közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi ötcsillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. Ezek éves kibocsátása 2158 tonna szén-dioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawatt óra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep.

0: 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgoztunk le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rendszerint csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárásokra és megállási tilalmakra is számítani kell. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. Újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Nox dala, ha forog világ, és amíg a legtöbben az ünnepi fénysóban gyönyörködnek, addig én igyekszem szóval tartani önöket. Kiskata vagyok, és önök a Sláger estét hallgatják, és mondom azt is, hogy miért érdemes 10 után is velünk tartani, hiszen ünnep ide vagy oda, természetesen ma is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora 10 óra után, akihez Kubik Csenny dobos énekes és Urbán Gyuri gitáros énekes érkezik, a Stone Sober két tagja, akikkel az idei turnéjukról és a terveikről beszélget majd Andris. Picit belefülelünk a beszélgetésükbe.
1: Hát na, hogy remekül vagytok, hiszen alkottok folyamatosan, turnéztok folyamatosan, rengeteget léptek fel, itt a vételkörzetben is természetesen. Már rengeteg buli volt június óta, és még lesz is egészen októberig. A Stone Sober zenekar összes közösségi felületén gondolom megtalálják ugye az időpontokat. Úgy, hogy mellette jöttök, mentek a nagyvilágban. És ez mindig is jellemző volt rátok. Miért fontos nektek annyira, hogy innen Budapestről a kilépjetek egy picit a határokon túlra is?
2: Szeretünk világot látni egyszerűen.
1: Na de közben
2: maradtok
1: is.
2: Ezzel a zenével világot látni, és közben szeretünk maradni is, úgyhogy ez egy ilyen kettős ügy a mi esetünkben.
1: Meg dalokat is szerettek írni.
2: Így igaz, tehát ez a legjobb kombináció. Alkotunk, utazunk,
1: na de ilyenkor
2: játszunk.
1: Milyen a lelki állapototok, amikor útközben vagytok, persze mindig útközben vagyunk, de most jött ki az új dal.
2: Így igaz. Frissen jelent meg ez az Insane Hex című új szerzeményünk. A lelki állapotunk pedig remek, nagyon összeszedettnek kell lenni, hogy ennyi mesdjén helytálljon az ember, és tudjon figyelni, és meg tudja élni ezeket a pillanatokat, de azt hiszem, hogy jelenleg
1: sikerül
2: és szépen lavírozunk.
1: Na, de nem véletlenül kérdeztem a lelki állapotot, mind a kettőtöktől, egyébként Csenny és Gyuri tőled is, hogy amikor, hát ezért gondolom az alkotó olyan, hogy formálja folyamatosan az alkotását. Meg ez picit olyan, mint egy gyerek, hogy el kell engedni, nem?
3: Igen, amikor igen, igen, szokták is mondani,
1: elkészült.
3: Hogy egy dalt nem elkészíteni lehet, hanem abba hagyni. Mind a utómunkát, mind a dalírást. Hát mi szerintem időben abba szoktuk hagyni, és azt abban a formájában konzerváljuk, utána pedig fókuszálunk a következő új kiadványokra és dalokra.
1: Oké, de ennek a lélektanáról mesélj, meg meséljetek. Tehát, hogy ezt elengedni milyen? Kitenni a nagy közönség elé.
3: Nagyon izgatottak szoktunk lenni, hogy ezt így, ahogy mondod, hogy kitegyük a nagy közönség elé, kiadjuk, hogy ki mit szól hozzá, beváltják-e azokat a hozzájuk fűzött dolgokat, amiket elképzelünk a dalírás kezdetén, hogy ugyan milyen kis utat szánunk bizonyos daloknak, klippeknek, és én teljesen elégedett vagyok eddig az eddig kiadott dolgok által.
1: Meg a visszajelzésekkel is egyébként?
3: Igen.
2: Én is csatlakoznék ehhez. Én mindig ilyen pici időkapszulákként tekintek ezekre a dalokra, hogy ott akkor az aktuális állapotot, az aktuális hatásokat, hangszerelés szépen hát becsomagoljuk, és akkor hát az örökre úgy marad. Aztán persze koncerten játszunk kicsit másképp, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban, kicsit így vagy úgy, de az ott már egy ilyen szép út, és akkor úgy marad a dal.
1: Hát képzeljétek el, most azért merek ilyen történeteket itt elmesélni, mert benneteket, ugye azt mindig mondom, hogy Révész Sándor mutatott be nekem. Nagyon lelkesedik az egyik legnagyobb rajongótok szerintem, meg lelkes szimpatizánsotok, amióta meglátott benneteket egy tévéműsorban, és pont ezekről a rutinos motorosokról szeretnék egy történetet mondani, hogy Soltész Rezső ült itt, aki azt mondta, hogy megőrül attól a régi dalait hallja, mert mindig csak azt hallja, hogy mit csinálna másként. Szóval a mai világ mennyit változott ilyen szempontból? Ha ti valamivel utólag nem vagytok megelégedve, azt könnyebben lehet módosítani? Volt már ilyen?
3: Olyan, hogy mondjuk nem vagyunk megelégedve 100%-osan a nem tudom, első kiadásokkal, hogy ilyesmi ilyen volt, de inkább...
1: És ki
3: ilyen...
1: lehet adni újra?
3: Ki lehetne, de...
1: De nincs
3: nem, értelme. Nem terveztük még. Olyanon gondolkoztunk, hogy egy-kettő dalt esetleg ismét újra énekelni, vagy egy újabb egy ilyen középpontba helyezni, akár egy klippet kapjon.
2: Igen, igen, tehát még olyan dallal, ami az első évben jött ki, és akkor még nem volt rajta akkor a fókusz, hiszen fiatalon és nyers energiával az ember csak úgy szórta ki a dalokat, és nem kapott tényleg olyan figyelmet, esetleg ilyenen gondolkodtunk, csak hát közben ez még egy nehéz ügy, mert ugye rengeteg az új ötlet is, tehát nagyon termékeny a zenekar, és akkor picit ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon újra azzal foglalkozzon, vagy menjen előre az új irányokba és az új hatásokat részesítse.
1: Nagyon sok kérdésem van, mert minden érdekel, hogy más a budapesti közönség, mint mondjuk a külföldi. Hát hiszen rengeteg tapasztalatotok van, meg összehasonlítási alapotok. El tudunk elazulni. Nyitottak vagyunk-e az új stílusokra, a gondolataitokra? De előtte mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják meg az új dalt, hogy hol hallgassák meg.
2: A létező összes platformon klippel együtt érkezik a dal, tehát ez azt jelenti, hogy már a legnemesebb videó megosztón, tehát a YouTube-on is elérhető, de egyébként pedig mindenféle zenei platformon, úgy mint Kérlek Gyuri,
3: Spotify, Deezer.
1: Tehát most, ha hallották a beszélgetést, akkor Stone, akkor Sober, beírják és megtalálják?
2: És ott lesz, igen. Szuper. Insane Hex a cím, és így már egyenes az út a hallgatáshoz.
1: Na, akkor mondani valóról.
3: Dalok mondani valója?
1: Nem, a mostani.
2: A mostani dalról.
1: Aha.
2: A mostani dalnak a mondani valója az konkrétan az, hogy hát ugye a címéből adódó ilyen őrületes trükkök és őrületes életpraktikákat nevesít meg ez a dal, de a lényegi mondani valója az, hogy bármikor lehet túl késő, és ne felejtsünk el időben cselekedni, élni.
0: Érdemes a teljes interjút meghallgatni 10 után itt a Sláger FM-en, most pedig a Bombon dala szól, a Köszönöm, hogy vagy nekem.

Dr. Béres és a Jazz Negasz dala szólt, ez volt a Ma jól vagyok, és remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és jól érezzük majd magunkat akkor is, hogy egy kicsit lehűl a levegő, mert hogy azt ígérik a meteorológusok, hogy szombaton jön egy újabb hideg front, ami megint csak pár fokos lehűlést eredményez, majd addig azonban marad a kánikula, úgyhogy még holnap 30, de az ország déli felén akár 37-38 fokos hőséget is el kell viselnünk. Ugye a Szent István napja környékén a népi megfigyelések szerint általában jön egy nagy lehűlést hozó hidegfront, ami viharokat, felhőszakadást, orkán erejű szelet hoz magával, hát nagyon remélem, hogy ezt idén megusszuk. Azt tartja a néphagyomány erről a Szent István napi viharról, hogy általában, ha kitör, elviszi a nyarat. De augusztus 20-a azért ettől a lehűléstől függetlenül is a nyár egyfajta lezárását jelentette, hiszen elődeink azt tartották, hogy ezen a napon vágják le a szúnyog királyt, ettől kezdve ebből a rovarból már jóval kevesebb van, és hát e nap környékén indulnak el a gólyák is melegebb tájakra, úgyhogy lassan tőlük is érzékeny búcsút kell vennünk, ez pedig megint csak azt jelenti, hogy jön az ősz. De azért ne sírassuk még el az idei nyarat, van egy hosszú hétvégénk, meg egy egész hetünk belőle. Ráadásul a meteorológiai előrejelzések szerint a nyár utolsó hete is kimondottan melegnek ígérkezik, úgyhogy bátran keressenek vízparti, strandos programot maguknak jövő hétre. Én pedig keresem a legnagyobb slágereket, hogy az önök estéjét minél kellemesebbé tegyem. Azonnal meghallgatjuk Geszti Péter vadonatúj dalát, jön a Ne feküdj le haraggal. Ez egy nagyon jó tanács, tessék megfogadni, de előtte Zoltán Erikától szól a Remete lány.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Sugarloaf dala, a hajnalig még van idő, és hát ezt mondom én is, hajnalig még van idő, és hogyha éppen az ünnepi programokról igyekeznek hazafelé, akkor ajánlom, vegyék az irányt a Margit-sziget felé, hiszen a Margit-szigeten, a Rózsakertben mától 3 napon keresztül látványos fényinstallációkkal díszített fénykertben gyönyörködhetünk. A fényinstallációkat ma, holnap és holnap után 8:30-kor kapcsolják fel, és egészen hajnali 1-ig gyönyörködhetünk majd bennük. A kortárs művészek alkotta izgalmas fényobjektumok láthatóvá teszik a láthatatlant, legyen szó a mágneses mezők erejéről, vagy az idegsejtek kommunikációjáról, miközben bevonnak és interakcióra hívnak bennünket, nézőket is. Ezen a rendhagyó eseményen megcsodálhatjuk a fényből formált holdat és az éjszakában vendégeskedő napot is, lépdelhetünk meseszerű fényszőnyegen, és elmerülhetünk a fényjáték meditatív és varázslatos világában. Hogyha tehetik, akkor mindenképpen ejtsék útba hazafelé menet, vagy ha ma inkább lepihennének, akkor holnap-holnap után ne hagyják ki. Feltétlen nézzék meg. Itt a Sláger FM-en pedig nem hagyjuk ki Mr. Rick dalát a mai estéből. Tőle szól a Száj csak száj.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holttestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A kis Kunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát, pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután, az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen. Az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a biciklitárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró két megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az ICO plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen. Az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette, a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges. Két év után egy korábbi tűzeset miatti kényszerű zárvatartás után újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A fürdőt előzönlötték a vendégek, kora délután már belépni sem lehetett, új vendégeket csak távozó vendégek után tudtak beengedni. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. A megújult komplexumban a természetes barlangi terek mellett két melegvizes termálmedence, külön szaunavilág, különleges ívelt úszó medence, több gyermekmedence és pancsoló, valamint az ikonikus kagyló medence várja a fürdőzőket. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben talált hibát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az idei év első féléves ellenőrzései során. A 470 megvizsgált helyszínen összesen 2384 berendezést ellenőriztek, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat. Az ellenőrzések vidámparkokra, kalandparkokra, akvaparkokra, kondiparkokra és gyermektáborokra, valamint idén először vasalt utakra is kiterjedtek. A hatóság a fogyasztók biztonságának megóvása érdekében az őszi szünetig folytatja a vizsgálatokat. 28 éves nő lopott el Budapesten egy e-bike-ot. A készenléti rendőrség két járőre érkezett augusztus 18-án kora délután az egyik budai bevásárlóközponthoz, miután lopásról érkezett bejelentés. A tunéziai sértett elmondta, hogy egy cég által bérelt nagyértékű elektromos kerékpárját az üzlet előtt a bicikli tárolónál hagyta. Kulccsal ugyan lekapcsolta, de semmihez nem rögzítette oda, 20 perc múlva pedig már nem találta a biciklit. A készenléti rendőrök a kerékpáron található nyomkövető segítségével indultak a bicikli után, amit a 11. kerületben a Szent Gellért utcában találtak meg, miközben azon egy nő tekert. Az igazoltatás során a 28 éves nő nem tagadta, hogy a kerékpárt lopta, csak annyit mondott a rendőröknek, ha nem ő, akkor más vitte volna el. A nő ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A 3-as metró két megállós meghosszabbításához összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszerezni a fővárosi önkormányzatnak, írja a HVG a Népszava alapján. Az érintett ingatlanok az Árpád út, Szilágyi utca környékén találhatók, köztük szociális bérlakás, családi ház és üzlet is van. A budapesti fővárosi vagyonkezelő központnak minél hamarabb el kell indítania a kisajátítási folyamatot. A kormány a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az ICO plusz uniós forrásaiból tervezi megvalósítani a metró hosszabbítást, a pénzek elszámolhatósági határideje azonban 2029 vagy 2030 végén lejár. A tervezett beruházással a 3-as metró még nem éri el Káposztásmegyert. Az eredeti elképzelés szerint ehhez további 3 állomásra lenne szükség. Erre azonban a Népszava szerint még évtizedekig kevés az esély.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam, már szinte a kezdetektől lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20:30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balaton felvidék, illetve az ötletgazda producer Pung Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatos a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holttestet találtak az M5-ös autópályán, mindkét irányban lezárták a belső sávot, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt, megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M5-ös autópálya 122-es kilométerénél holttestet találhattak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Egyelőre csak találgatni lehet, hogyan került oda, de állítólag szerda este óta forgalmi sávok között lehet. A rendőrség arról tájékoztatta az Indexet, hogy a jelenlegi adatok szerint augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópályán egy személyautó elütött egy a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt csütörtökön az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát, pénteken és szombaton is 10 és 16 óra között. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a ráckevei Dunaág vízszintjének csökkentéséről. A ráckevei Dunaági Horgászszövetség szerint azonban több téves információ is terjed, ezért tisztázták pontosan, mi történik a térségben, írja a Sokszínű Vidék. A szövetség szerint félrevezető az az állítás, hogy a ráckevei Dunaágat leeresztenék. A vízterület ideiglenes tározóként is működik, és az elmúlt időszakban körülbelül 17 cm-rel a nyári üzemi vízszint fölé töltötték. Elsősorban ezt a töbletet engedik most ki Tasnál. Ezt követően további legfeljebb körülbelül 20 cm-es vízszint csökkenés következhet. A teljes apadás így várhatóan nem haladja meg a 30-40 cm-t. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet a Facebook oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. A budapesti viszont meg is dőlt. Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami 1 fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs, írták. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élményi összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvés hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél színesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretében indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják Önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A nemzeti ünnepen is folytatódik a munka Paksnál. Két év után újra megnyitott a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Szabadidőparkokat ellenőrzött a hatóság. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook oldalán. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. Beszámolt arról, hogy a Magyar Honvédség